0: nekem.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
2: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Az állami közszolgáltatások fejlesztésére az uniós források hazahozatalára fókuszál az új kormány. Visszaállíthatják a kötelező orvosi kamarai tagságot, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is. Megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért Mellétai Barna Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Hegedűs Zsolt azt ígérte, hogy javaslatot tesz a kötelező MOK-tagság visszaállítására. A Magyar Orvosi Kamara tagsága 2023 óta nem kötelező, önkéntes alapú. A leendő egészségügyi miniszter a Facebookon arról írt, hogy a felálló egészségügyi minisztérium szakmai korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat. A Tisza visszautalja Váberer Györgynek a 100 millió forintos támogatást. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a párt finanszírozása törvényesen és transzparensen zajlott és zajlik, és büszkék arra, hogy több tízezer támogató járult hozzá működésükhöz kis összegű adományokkal. Még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót oligarchát kössék hozzájuk, ezért a pénzt visszautalják. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitel részletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Lemondott a MOME teljes kuratóriuma. A Telex azt írja, a MOME az elsők egyike volt azon egyetemeknek, amelyeket alapítványi fenntartásba helyeztek 2020-ban. A kuratórium tagjai felajánlották az egyetem alapító jogait a felsőoktatásért felelős újonnan felálló minisztériumnak. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn a szikrázó napsütést kevés fátyol felhő zavarja, amelyből biztosan nem alakul ki csapadék. Beköszönt a koranyárias meleg idő, hiszen a csúcsérték elérheti a 22-27 fokot. Kedden a napsütést nyugat felől gomoly felhők zavarják, de záporra, zivatarra még kicsi az esély. A déli szél egyre inkább megélénkül, 25 fok körüli meleg valószínű. Szerdán egyre több gomoly felhő jelenik meg az égen, és elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A délnyugati szél megélénkül, 23-24 fok lesz napközben.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Happy hétfő reggelt, 6 óra múlt 4 perccel május 4-én. Remélem kipihentem magát a hétvégén, mondjuk mozgalmas volt, de programokkal is fel lehet töltődni. Nekünk legalábbis úgy történt, úgyhogy újdonsült erővel köszönjük a névnaposokat és megünnepeljük a szülinaposokat. Aztán tanulunk a történelemből, illetve horoszkópunk is lesz. De előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik benne. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 12 perccel május 4-én kezdjük meg a reggelünket. A kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, ahogy szoktam volt mondani, és bizony, itt a nyár. Legalábbis számomra már biztosan, mert hogy 26 fok kánikulánk lehet ma végig napsütéssel. Ez tényleg egy olyan napnak ígérkezik, ami már nyárba hajlik. Jelenleg viszont még azért hűvös van, olyan 6-8 fok környékén járunk, úgyhogy most még egy kis kabát elkél, de utána már majd le lehet vetni, mert ugye a 26 fok az valóban melegnek minősül, szerintem legalábbis. A pollen terhelés továbbra is erős, a nyíra, tölgy, a dió és az eperfa félék pollen koncentrációja okozhat zavart, úgyhogy erre készüljön. Az orvos meteorológia szerint nem várható fronthatás, de folytatódik a melegedés, emiatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Lehet ez migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás és szédülés egyaránt, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni. Így készüljön tehát. Divat tippünk nyilvánvalóan tavaszi ruházat, vagy most már lehet mondani, hogy nyári, mert az a 26 fok az meleg lesz. No, és akkor lássuk a világot. Lezajlott a szexádi majár is pénteken, szerintem sikeres volt, idén is jó hangulatban telt, az egyszer biztos. Szombaton pedig Kalocsára megszületett a magyar rekord, körülbelül 1500 adag eredeti olasz recept alapján készített spagetti fort az üstben, a bevételt pedig egy beteg kisfiú kezelésére ajánlották fel. Az idő jó volt, az étel szintén, úgyhogy szerintem ez is sikeres volt. És akkor lássuk a többit, mert hogy ma kezdődnek az érettségik, 148 ezer végzős diák izgulhat, a sok sikert nekik innen is. Aztán ugye magyarra kezdődik, holnap matek lesz, aztán pedig történelem, ha minden igaz, úgyhogy hajrá, nebulók. És akkor pici sport, mert hogy az is volt, szombat este Pasaréten került megrendezésre a 7. helyért zajló rájátszás párharc második mérkőzése, amelyet szoros küzdelemben 68-74-re megnyert a Tarka SC Szekszár. Aminek következtében a 7. helyen zárta a szezont a csapat. Gratulálunk innen is. Aztán maradunk a kosárlabdánál, de elmegyünk Paksra, ahol az elődöntő első meccsét a Szolnok nyerte meg 88-74-re kedden Pakson folytatják a párharcot, és hogyha már Paks, akkor focizzunk is, bár az NBA egy utolsó előtti fordulóját megelőzően még csak az 5. helyen állt, az eredmények úgy alakultak, hogy a Paksi FC a 3. pozícióból várhatja az utolsó kört, és megszerezheti a bronzérmet. Ehhez az kellett, hogy az ETA pénteki vereségét követően Bognár György csapat a hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent, és elé került a tabellán. Az 5-2 azért az egy elég komoly mérkőzés, egyébként nagyon-nagyon jó mérkőzés volt, úgyhogy nagyjából ez a világ, így nagyon-nagyon-nagyon gyorsan áttekintettük, hogy mi minden történik, tényleg sok sikert a nebulóknak, és hát kezdjük meg az ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk a reggel, csak előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: A Magyar Fencei és a tegnap slágerei, ez az Antrit reggel.

0: 22 perccel járunk már 6 óra után. Ez az Antrit reggel, és boldogságos névnapot ma Flóriánnak és Mónikának. Ha minden igaz. A Flórián férfi név a latin Florianus rövidülése, jelentése virágos, virágzó. A Mónika régebbi írásmódja szerint Mónika, vitatott eredetű női név, a leginkább valószínű, hogy kártágói pun eredetű, jelentése istennő, viszont mások szerint görög eredetű és jelentése ekkor magányos, megint mások szerint viszont a latin eredetű és akkor jelentése intő, figyelmeztető, tanító, és ez még nem a vége, mert hogy egyes források indogermán eredetű névként említik, ahol jelentése pedig megmentő. Hát így vagy úgy sok-sok boldogságot akkor neki, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van ma az örömre. Zenélünk névnapig alkalmából, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Jó reggelt, fél hét múlt picikével, ez az Antrit reggel, és lássuk, kik a mai nap, tehát május 4-e szülöttei, például az egykori Buzánszky Jenő, magyar válogatott labdarúgó, az aranycsapat hátvédje, vagy Audrey Hepburn, Oscar díjas angol színésznő, ma ünnepelhet még Robin Cook, amerikai író, rengeteg könyve jelent meg, nagyon-nagyon sokan szeretik, vagy Anger Zsolt Jászai Mari díjas magyar színész, és ha már Star Wars nap van, akkor hallgassunk tőle egy részletet a Sithek bosszújából.
1: Te voltál a kiválasztott!
2: Igen.
1: Az volt a dolgod, hogy elpusztítsd a Sitheket, nem, hogy közéjük állj!
0: Ej, róla van szó. Egyébként ez a film egy jó film. Aztán majd foglalkozunk még a Star Wars-szak később, a napi ötös tagjai kapcsán, de most menjünk tovább, mert hogy ma ünnepelhet még Gyurta Dániel olimpiai arany és ezüstérmes világ és Európa bajnok magyar úszó, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik és mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyanát, aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ön tudta, hogy minden munkahelyen és műszakban elsősegély nyújtó szemét kell biztosítani, akit rendszeresen képezni is szükséges? Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online biztosítja ügyfelei számára a munkahelyi elsősegély nyújtó képzést.
6: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu. A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
7: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Ennyi volt a reklám.
4: Ez az Antrit reggel.
3: Kezdje a napot igazi zenei

0: Happy hétfő reggelt, 6.42-kor május 4-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 1494-ben e napon Kolumbusz Kristóf második expedícióján felfedezte Jamaikát. 1541-ben megtörtént Buda ostroma, emlékszünk rá, mármint, hogy nem úgy, hanem a tanulmányainkból. 1959-ben megtörtént az első Grammy díját adás, 1979-ben pedig Margaret Thatcher, az első női brit miniszterelnök megalakította konzervatív kormányát. Ez a múlt, és 1991 óta a tűzoltók napja, ez Magyarországon, Szent Flórián a tűzoltók védőszentje okán, és ma van a nemzetközi Star Wars nap, ahogy korábban említettem, ez egy angol szójáték alapján lett így, az erő legyen veled, tehát a May the Force be with you, nagyon hasonlatos a May 4th, tehát május 4-ére, és akkor innen jött ez az őrület, hogy akkor ez legyen a nemzetközi Star Wars nap, minden esetre ez van, úgyhogy nagyjából ez a kalendáriumunk, horoszkóppal folytatjuk, de előtte még zenélünk, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Ez az Antricsege, 10 perc múlva nagyjából pedig 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A bika két fontos jelet kap a mai napon, amik a jövő egy-egy eseményét vetítik előre. Az egyik egy pozitív eseményből, a másik pedig egy negatív történésből mutat meg önnek előre valamit. Vajon miért sejteti meg a jövő egy-egy részletét az univerzum önnel pont most? Nem, talán erre is választ kap majd. Egy finoman, de határozottan átrendeződő energia érkezik ma az ikrek lelkébe, mintha belül csendesebb lenne a zaj, és jobban hallaná a saját iránytűjét. Érdemes ezt a belső hangot komolyan venni, még akkor is, ha elsőre szokatlan irányba mutat. Zsúfolt napja lesz a ráknak a szó több értelmében is. A rengeteg fizikai történés mellé a lelkében is intenzív folyamatok mennek majd végbe, több érzelem is megjelenik belső szintéren, és ezek közül nem tud majd mindegyiknek megfelelő mennyiségű figyelmet szentelni. Nem probléma, ha nincs most ideje lelki életet élni, tegyen nyugodtan félre a témát, de csak ideiglenesen. Egy beszélgetés, amit az oroszlán talán kerülne, ma könnyebben megy. Ha őszinte és nyugodt marad, megértésre fog találni. Ideje elengedni egy régi történetet, amit újra és újra lejátszik magában. Nem azért, mert jelentéktelen, hanem mert már nem szolgálja az előrelépését. Arra hívják a szüzet, a csillagok ezen a hétfőn, hogy járjon nyitott szemmel és szívvel. Ha valaki egy szívességet kér öntől, tegyen meg mindent, ami csak telik a szívesség teljesítésére, mert ezen a napon kétszeresen segít minden jó cselekedetével. A mérlegben tombol ma a kreatív energia. Egy ötlet, ami eddig csak halványan volt jelen, most konkrétabb formát ölt. Érdemes leírni, megfogalmazni, ami most a fejében jár, mert ebben valódi lehetőség rejlik. Nagyjából így készüljön. Tehát zenélünk, aztán pedig folytatjuk a Skorpióval. Maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrics reggel, és olyan 5 perc múlva 7 óra lesz majd május 4-én hétfőn, és folytassuk a horoszkópot a Skorpióval. Fontos információ birtokába jut ma a Skorpió, amely segíti egy régóta húzódó döntés meghozatalát. Ez a hétfői nap alkalmas arra, hogy rendezzen egy félreértést, de azt se feledje, hogy nem minden igényel azonnali reakciót. Ha hagy időt magának, tisztában látja majd, mi az, ami valójában fontos. Ha a nyilas valamiből eddig túl sokat adott, itt az idő, hogy meghúzza a határt és elmondja, hogy meddig szeretne elmenni. Nem a legjobb megközelítés, ha erre elutasításként gondol, hiszen saját magát és másokat is megtisztel azzal, ha világos határokat húz. A baknak ez a hétfő a gyakorlati ügyek rendezésének kedvez. Adminisztrációval, pénzügyekkel vagy szervezéssel kapcsolatos feladatokat gördülékenyen old meg, de vigyázzon, mert lehet, hogy mások érzelmeire, rejtett gondolataira ma kevésbé fogékony, ha valami nem tiszta, inkább kérdezzen. Az önbizalom finom erősödését hozza ez a hétfő a vízöntő számára. Keresse meg ennek a csíráját a lelkében és táplálja, hadd növekedjen. Például azzal, hogy elismeri a saját lépéseit. Hosszabb távon ez hatalmas előrelépést hoz majd az életében. Egy családi vagy otthoni kérdés kerül előtérbe a halak mai napjában, előre láthatólag inkább délután és vagy este. Egy elgondolkodtató beszélgetés révén tisztában látja a kapcsolatok dinamikáját és jobban érzékeli majd mások szándékait. Használja ki a hét és hónap kezdő energiát a kos, amit eddig halogatott, az most kisebb lépésben is megindítható. Nem kell tökéletesen csinálni, az elindulás energiája többet számít, mint a hibátlan kivitelezés. Nagyjából akkor tehát így készüljön már a jó szerencsét, hamarosan óránk végéhez érünk, ami azt jelenti, hogy érkezik a Vali és a napi ötös tagja is, akikhez hát ha már Star Wars nemzetközi nap van, akkor azt kérdezzük, hogy arra érdeklődünk, hogy milyen kapcsolatok is van a Csillagok háborúja sorozattal, franchise-zal, világgal, akárki, akárhogyan is szereti ezt hívni, mert hogy azért lássuk be, nagyon sok rétű világról van szó. Szóval ezzel foglalkozunk majd a következőkben, de amíg jöjjenek a hírek, tartson velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. Félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: A fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungarometer ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pest Erzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy váci garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopott el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítania azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést, még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, május 4-én 7 óra múlt. Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk a Vali. Jó reggelt!
6: Jó reggelt, szia Dávid!
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arra keresünk a választ, hogy milyen kapcsolatuk is van a csillagok háborújával. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Ez az Antrit reggel, 7 óra múlt 11-12 perccel, május 4-én hétfőn, úgyhogy megkezdjük mai napi ötösünket, ugyebár azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 nap alatt 5 témában, és ma arra keresünk a választ, hogy milyen kapcsolatuk is van a csillagok háborújával, mert hogy ma van a nemzetközi Star Wars nap, ugyebár az előbb elmondtam, hogy ez honnan ered, egy igazából egy szójátékból.
1: Mármint, hogy mi?
0: Hát, hogy May the Force be with you, ez az erő legyen veled, és akkor ugye a mai nap meg May Fourth.
1: Aha.
0: És akkor ebből alakult. Szóval, hogy igen, ez a mai kérdésünk, Vali, neked van kapcsolatod a Star Wars-szal?
1: Nincs, semmi.
0: Nulla?
1: Hát olyan nagy érdeklődés nincs bennem. Egy részét láttam, de hát ezt így nem lehet nem észrevenni, mert tiszta kultusz épült.
0: Yeah.
1: A sorozat, vagyis a film, aztán a sorozat, aztán mindenféle alsorozat, meg nem tudom, ilyen nagy Star Wars találkozók, nem tudom, Amerikába, és akkor beöltöznek, meg...
0: Mindenfélék vannak. Nem, jó. Akkor hallgassuk Évit, hát, ha neki van valami.
1: Évi hangja ismerős lehet sokak számára, hiszen egy ideig az Antrit reggel csapatát erősítette.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát nagyon megfogtatok, mert nem is értem magát a kérdést, fogalmam sincs, annyit értettem belőle, hogy Star Wars, az meg... Azt meg tudom, hogy ez a csillagos film. Mi az? Romboló. Valamilyen romboló. Csillagromboló.
1: Ja, ennyi.
0: Ennyi.
1: Jó. Hát ő neki nincsenek élményei a
0: Star
1: Wars-ra. Pedig ez nem arról van szó, hogy ez ilyen nagyon újdonság, hiszen ez már azért elég régóta.
0: 77.
1: Igen. Harrison Ford, tehát hogy...
0: Például.
1: Igen.
0: Így van. Hát szerintem az is találkozott a Star Wars-szal, aki itt nem akart.
1: Nem lehet nem talált, de hasonló a Harry Potter is. Szerintem igen. Meg a gyűrűk ura, igen. Meg az ilyenek, igen.
0: Így van. Na hát akkor köszönjük Évinek, folytassuk Katával.
1: Katának mindene a zene, a hobbi, a munkája. Klarinét tanár a zeneiskolában.
0: Na hallgassuk őt is.
3: Tulajdonképpen a Star Wars-szal nekem semmilyen kapcsolatom nincsen, mert én büszkén vállalom, hogy én nagy Harry Potteres vagyok, úgyhogy én csak az, semmi más szemellenző sem, csak előre és csak Harry Potter, úgyhogy nekem semmilyen kontaktom, kapcsolatom nincs a Star Wars-szal. Láttam, kész, pont, ennyi. Ezen kívül semmilyen interakcióm nincsen vele.
1: Na, hát akkor neki sincs.
0: Akkor ez 3-0.
1: Igen.
0: Érdekes egyébként, tényleg az, én legalábbis azt gondoltam, hogy mindenkinek van valamiféle kapcsolata.
1: Hát maximum ennyi, Star Wars-szal. Nem, hogy látta, vagy nem látta, hogy arra gondoltál, hogy valamilyen nagyon kiemelkedő rajongás?
0: Nem az, hogy rajongás, hanem hogy mit tudom én, hogy akkor telj totális ellenszenv, vagy értetlenkedés, hogy ebben most aztán mi a jó.
1: Aha. Én is ilyen semleges álláspontom, hogy oké, van, létezik, de úgy nem halt meg a dolog.
0: Hát jó, hát ilyen is van, akkor erre is rájöttünk. Na hát hárman vannak, még majd folytatjuk, előbb zenélünk, maradjon velünk.
4: A Rock FM és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrit reggel, 7 óra múlt 21 perccel, úgyhogy folytatjuk mai napi ötösünket. Kette már elmondták nekünk, hogy igazából semmilyen kapcsolatuk nincsen a csillagok háborújával, na de hát hallgassuk Sasit, hát ha neki van.
1: Sasi empatikus, akinek nagyon fontos, hogy a körülötte lévők is ugyanolyan jól érezzék magukat, mint ő velük.
0: Hallgassuk.
2: Nagyon egyszerű lesz a válaszom, mert semmilyen sem. Mm. Egyetlen egy részt nem láttam a filmből egyébként, vagy a sorozatból, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, úgyhogy semmit nem tudok erről mondani. Valamilyen szinten engem ez nem ragadott meg, nem fogott meg, pedig mindenki mondta, hogy marha jó, látom, hogy vannak nagy rajongók, de egyszerűen engem ez a típusú film, vagy ezek az ilyen típusú filmek nem igazán hoznak lázba. Úgyhogy ez sem.
1: Igen. Mert még azt sem mondanám, hogy ez korosztály függ, mert ugyanúgy tudom, hogy idősebbek is szeretik, fiatalabbak is, ez még ez azon sem múlik. Igen, lehet, hogy a témája az, ami nem fogja meg az ember. Vagy gondolnak valamit a filmről, egyébként lehet, hogy az is lehet, hogy én is gondolom arról, hogy ez miről is szólhat, és lehet, hogy közben valami teljesen másról szól, de én már eleve nem állok neki nézni, ez is lehet.
0: Én nem értem, mi lehet a nem vonzó az űroperában.
1: Hát igen. Igen. De nem, engem sem mozgat meg, nem.
0: Na. Hát akkor ez így mondjuk elég izgalmas lesz akkor ez a napi ötös etap. Ma se baj, zenélünk, aztán pedig folytatjuk, hát ha valakinek végre van valami kapcsolódása.
3: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: and I'll write your name.
1: Ez az Antricsek, 7:30 egészen pontosan május 4-én hétfőn elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy semmilyen közük nincs a csillagok háborújához. Úgyhogy reméljük, hogy Zsófinak van.
2: Zsófi mérnök a szakmai hozzáértésével a környezetvédelmi törekvéseket segíti.
1: Hallgassuk.
3: Hát ez egy érdekes kapcsolatom van a Star Wars-szal, mert a férjem az rendkívül nagy rajongója. És amikor megismerkedtünk, akkor majdnem szakításba került, hogy én életemben nem láttam egy Star Wars filmet se. Úgyhogy következetesen végig kellett néznem az összeset. És aztán nem volt mindegy a sorrend, mert hogy melyikekkel kezdtem, és akkor hogy kellett végignézni. Amúgy érdekes, meg egyszer nézhető, de engem azért annyira nem szippantott be ez a franchise, mint másokat.
2: Hát igen. Beáldozta magát Zsófi, és végignézte. Valószínűleg a felétre nem figyelt oda,
1: na,
2: csak letudta a dolgot.
1: Nem biztos.
2: Nem lehet, biztos. Hogy... Igen, ezt nem lehet erőltetni. Valakit nem érdekel, nem érdekel.
1: De.
2: Nem.
1: De.
2: Hát, annál rosszabb nincs, hogy mondj, kényszerből, muszájból megnézni egy filmet. Hát
1: van szörny. Ilyen, van ilyen. Nem? Van ilyen. Ez a közös. Közös minimum.
2: Hát... Már vagy, kinél.
1: Hát most Zsófi megnézte. Igen. A Star Wars, lehet, hogy a férjemen megnézett valami Zsófisat.
2: Lehet. Ki tudja.
1: Kompromisszum.
2: Igen.
1: No, lehet, hogy a nőknek nincsen kapcsolata a Star Wars-szal?
2: Nem, én ezt így nem mondanám.
1: Na, majd
2: csak
1: minden...
2: nem biztos, hogy van a napi ötös között most olyan hölgy, aki
1: mindjárt kiderül, mert hogy Norbival folytatjuk, aki nem nő.
2: Igen. Norbi igazi virtuóz, zongorázik, gitározik és hegedül is, bár nem egyszerre csinálja a hármat.
1: Na, hallgassuk.
4: A gyakorlatilag nem mondom magamat A kategóriás, teljes mértékben mindennek képbelevő rajongónak, de én nagyon-nagyon szeretem. Hát igazából azt kell mondjam, hogy mindegyik részt legalább 10-szer láttam, de tényleg az elsőtől a hatodikig. Hát elképesztő, nagyon szeretem egyébként, és van egy kedvenc idézetem, amikor ugye Mos Eisley-ban megérkezik a Luke Skywalker és az Obi-Wan Kenobi, és voltam külföldön egy városban, Wolverhamptonban, dolgozni egy pár napot, és ott hangzik el az a mondat, hogy Mos Eisley kikötője a világ egyetem legnagyobb söpredék összegyűjtője, úgyhogy nagyon veszélyes hely, és akkor elneveztük Wolverhamptont is ennek a városnak, tehát igazából embernek így a fejébe folyamatosan benn van az a Star Wars őrlet.
1: Na,
2: végre. Hát, na, végre egy Star Wars rajongó.
1: Na, végre.
2: Ki oda-vissza 10-szer megnézte.
1: Na, hát megmentette a becsületünket.
2: Egyébként nem inném, hogy ez most nő-férfi kérdés szerintem.
1: Hát most a mostani,
2: most így, mostani állás
1: mintából,
2: szerint igen.
1: A mostani mintából de ez hogy, úgy néz ki.
2: De hogy ezt nem mondanám, hogy ez most. Bár inkább fiúsnak tűnik a téma, meg így a sorozat. A gyerekek körében biztos?
1: Igen, biztos. Na hát az meg egyébként, hogy milyen szólások és milyen szövegek maradtak utána, amik szinte minden napokban is benne van.
2: Ted, csak megpróbáld, vagy hogy, nem is tudom, hogy van most.
1: Ted vagy ne ted, de
2: vagy
1: ne próbáld.
2: Igen,
1: igen, például. Joda mester. Hát igen. Na de, köszönjük a napjátos tagjének a mai közreműködésüket, elengedjük őket, meg elengedjük az egész Star Wars nemzetközi napot, mert hogy útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám!
7: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
9: Csúcs technológia a Spiritben.
10: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
9: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Ennyi volt a reklám.
11: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
5: Rádió Antrit közlekedés.
1: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
2: A 61-es főúton Dunaföldvár térségében az 1-es és 2-es kilométer között burkolatjavítás kezdődik. Félpályás lezárásra, jelzőrös irányításra kell számítani. Napközben ott torlódhat a forgalom. A 65-ös főúton Hőgyész átkelési szakaszán felmarták az aszfaltot, emiatt a 29-es és a 31-es kilométer között félpályán halad a forgalom. A 6-os főúton a Siógágárdi körforgalom után Kakast felé a 142-es és 144-es kilométer között aszfaltmarás miatt félpályás lezárása kell számítani, illetve Kakasd után pedig passzálnak, úgyhogy ott is figyeljenek az arra közlekedők.
1: Köszi, Vali! Amit a térképen látunk itt Szekszárdra vonatkozóan, az az, hogy erős forgalom alakult ki az Rínyi utcában, ott lépésben lehet haladni, és a Kölcsei lakótelep környékén szintén van valamiféle fennakadás, úgyhogy ezeken a szakaszokon óvatosan közlekedjen, meg nyilvánvalóan az összes szakaszon óvatosan közlekedjen, és még a buszpályaudvarnál kell lassabb haladásra készülni. Ezen túl elméletileg szabad a pálya, de attól függetlenül vezessen körültekintően óvatosan, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítse, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!
5: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Ez az Ancsics reggel 3:48-kor egészen pontosan május 4-én hétfőn. Ez az az időpont, tudja jól, amikor Vali megosztja velünk, hogy milyen időjárásban is lesz ma részünk.
1: Mondhatni, nyárias lesz így ma van. Az idő, sőt, tehát UV-sugárzásra is kiadták a figyelmeztetést, ahogy így látom, 11-től délután 2 óráig, mint nyáron, ne menjünk ki 11-től 2-ig a napra. Igaz, hogy a maximum ilyen 25-26 fok körül fog alakulni, de hogy az UV-sugárzás az magas lesz, igen. Viszont megélénkülhet a déli szél délutántól, csapadék nem várható, egy felhő sem lesz az égen. Úgyhogy érettségizők nyaralhatnak kicsit.
0: Érettségírás közben?
1: Igen. Úgyhogy ilyen lesz ez a mai nap.
0: De konkrétan nyár.
1: Igen.
0: Számomra ez már nyár. Kicsit korán jött. No, de a lényeg az, hogy erős a pollen terhelés, a nyíra, tölgy, a dió és az eperfa félé pollen koncentrációja az hát zavart okozhat az erőben, úgyhogy erre készüljön. Az orvos meteorológia szerint viszont nem várható fronthatás, ez jó hír, de folytatódik a melegedése miatt, a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak, ez lehet migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás és szélülés egyaránt. Az UV-sugárzás, ahogy Vali mondta, pedig erős lesz, úgyhogy érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, és hát a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre is oda kell figyelni, mert most már ez is napi, tehát gondot okozhat.
1: Igen, meg a napszemüveg az már akinek. Kalap vagy sapka, ki tudja, nem tudom, mondjuk. Aki kimegy kertészkedni, annak lehet, hogy jól fog jönni déli órákban.
0: Így van, úgyhogy 26 fok maximum verőfényes napsütéssel ez a mai receptúra, beköszöntött a nyár, úgyhogy így készüljön. Divattippünk nyilvánvalóan tavaszi, vagy most már lehet mondani nyári öltözék. Úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatosság.

0: 4 perc múlva 8 óra lesz, május 4-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és akkor összegezzük egy picikét az elmúlt körülbelül 50 percet. A napi 5-ös tagjait kérdeztük arról, így nemzetközi Star Wars nap alkalmából, hogy milyen kapcsolatuk is van a Csillagok háborújával.
1: Hát Norbi mentette meg a mai napot, igen, hogy oda-vissza tízszer látta a sorozatot, filmet, nem tudom. És Zsófi, aki a párja hatására, mert hogy egyébként válláshoz, szakításhoz vezetett volna a dolog, ha ő nem nézi meg. De a többieket úgy igazából ilyen hidegen hagyja, meg semlegesként érinti. Igen.
0: Igen. Igen. Egy időben nekem volt egy olyan elméletem, legalábbis úgy egy ilyen tapasztalásom volt, hogy ahogy mondta például Kata, hogy ő csak szemellenzősen Harry Potter, hogy megvolt ez, hogy valaki Harry Potteres, akkor nem gyűrűk urás, nem Star Wars-os. Oh. Valaki gyűrűk urás, akkor nem Harry Potteres, és nem Star Wars-os, és nem Star Trek-es. Valaki Star Wars-os, akkor nem egyik, vagy másik, vagy harmadik. Aha. Hát voltak ilyen kasztrendszerek.
1: Ja, kasztrendszerek. Nagyon jó.
0: Jó, nem egyébként szekták inkább. De hogy igen, volt egy ilyen tapasztalásom régebben, aztán ez így valahogy megszűnt.
1: Nem biztos, szerintem gyerekeknél biztos, hogy megy még. Meg sokszor ugye ezek a gyors éttermek is így az ételekhez csomagoltak ilyen aktuálisan olyan figurákat, meg bögréket.
0: Hát a moziban is.
1: Moziban is tényleg.
0: Kijött az új Star Wars, akkor
1: olyan, igen,
0: poharakat, meg nem tudom, figurákat, meg össze-vissza mindent. Ja. Na hát minden esetre akkor megtudtuk, hogy annyira nem menő a Star Wars a napi 5-ös tagjai körében legalábbis. Köszönjük nekik a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és jó hírek órákra készülünk fel, mert hát, hogy hogyan is lehetne jól kezdeni egy hetet, mint csupa-csupa jó hírrel. Vali ismét összegyűjtött nekünk egy csomó jó hírt, úgyhogy ezekkel folytatjuk majd, és várjuk az ön jó hírét is, hogyha valami jó történt esetleg a hétvégében, akkor csörögjön a 74-444-444-en, beszéljünk a jó hírekről.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Keresek valakit, aki kicserélné a cipzárt Lajos kabátjában.
6: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
7: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövid áruk, széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehér neműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
8: Seleznik bolt, Szekszárd Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
9: Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11:30-ig.
7: És udvariasak!
10: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
11: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
12: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
13: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit, a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazzművész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség.
3: Rádió Antrit időjárás.
13: Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggel, ez az Antrit reggel, május 4-én, 8 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és még mindig itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor mindjárt megkezdjük jó hírek óránkat, hiszen hogyan is lehetne jól kezdeni egy hetet, ha nem csomó-csomó jó hírrel. Mi is összegyűjtöttünk párat, de ha önnek is van a tarsójában jó híre, akkor hozza meg velünk a 74-444-444-en, beszéljünk a jó hírekről.
2: Ez az Antrit reggel,
3: a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: 8 óra 13-kor, jó reggelt, május 4-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdjük jó hírek óránkat, mert hogyan is kezdődhetne szuperül egy hét, hanem csupa-csupa jó hírrel, mert hogy Vali összegyűjtött nekünk megint egy rakás.
1: Meg hát ugye hosszú hétvége volt, meg majál is volt, úgyhogy szerintem sokaknak már eleve jól indult ez a hosszú hétvége. Majál is a főzőcskézéssel programok voltak, ballagások voltak, gondolom anyák napja volt, családi rendezvények voltak, úgyhogy minden ilyen, és egy helyi hírünk, jó hírünk van, ugyanis Gerjen község minden évben megrendezi az úgynevezett 3000-es tornát, ez egy jótékonysági foci torna, és azért 3000-es, mert mint a Romhányi Károly nekünk elmondta múlt héten polgármester, hogy azt kérik, hogy aki megy erre a rendezvényre, akkor 3000 forintot ajánljon fel, és minden évben Tolna vármegyei Barassa János Kórház részére ajánlják fel a gyermekosztálynak, és közzétette a kórház a Facebook oldalán, hogy idén 1.040.000 forint gyűlt össze. Úgyhogy ez egy nagyon szép.
0: Ez egy nagyon, nagyon jó hír.
1: És ez május 1-én volt, jó idő is volt, úgyhogy ez már egy jó hír.
0: Így van. Ez egy nagyon-nagyon jó hír.
1: Igen. És akkor neked valami helyi, vagy most menjünk a világba? És
0: menjünk a világba. Persze, nézzünk a világba.
1: Igyekeztem így mindenhonnan hozni híreket. Kolumbiában volt a múlt héten egy konferencia, ahol 57 kormány gyűlt össze a fosszilis tüzelőanyagokról való átállásról szóló első konferencián. És ő adott helyet ennek a konferenciának, ahol 57 ország képviselői gyűltek össze, és a holland és a kolumbiai kormány által összehívott konferencia abból a úgynevezett csalódásból született, hogy az éves COP, ezek ilyen klímakonferenciák, csúcstalálkozók gyakran nem hoznak eredményt.
0: Hát
1: az országok közötti új együttműködések létrehozása mellett bejelentettek egy új, az energetikai átállással foglalkozó nemzetközi tudományos testület létrehozását is. Néhány ország előre lépett a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivezetésére irányuló egyéni terveivel is. Kolumbia például a múlt héten tett közzé egy tervezetet, Franciaország pedig kedden követte példáját egy ütemtervel, amely szerint 2027-ig kivonják a szént az áramhálózatból, 2045-ig pedig véget vetnek az olajfüggőségnek, 2050-ig pedig a fosszilis gázfüggőségnek.
0: Aztán.
1: Amivel fogunk most fűteni, most hirtelen ezen gondolkodtam.
0: Nappal.
1: Például energiával. Hát gondolom, utána néztem ennek a fosszilis tüzelőanyagoknak, ugye kőszén például, de hogy ugye, hogy ez viszont klímaváltozáshoz és légszennyezéshez vezet, és ugye erre irányult ez a konferencia. 57 kormány gyűlt össze.
0: Igen, ugye az Amnesty International szerint nem született politikai eredmény, de azért a konferencia célja az maga a munka felgyorsítása volt.
1: Hát ugye, beszéltek róla.
0: Ami elengedhetetlen lenne. Mondjuk a franciának ez a fajta tervezete, ütemterve, hogy 2027-ig, tehát jövőre már kivonják a szént, 2045-ig olajfüggőség, 50-ig pedig a fosszilis gázfüggőség. Oké, értem, csak
1: mi lesz helyette, nem?
0: Nem az, hogy mi lesz helyette, csak nem lesz a késő már 2050-re.
1: Ja, hogy ezt már előbb is kellett volna.
0: Hát nem vagyok klímaszakértő, csak most így józan paraszt észre gondolkodom, hogy oké, szép, hogy van egy ütemtervünk, van egy határidőnk, amire megcsináljuk, csak kérdés, hogy az még belefér-e.
1: Hát ez jó kérdés, meg gondolom azért felmérték a lehetőséget, hogy hogy lehet egyetlen átállni egy olyan energiára, ugye, ami nyilván nem szennyez. Hát ez egy jó kérdés.
0: Majd meglátjuk. Az a lényeg, hogy már volt egy ilyen konferencia, a munka felgyorsítása volt a cél. Reméljük, hogy ezt elérte. Zenélünk, aztán folytatjuk tovább a jó hírekkel, és öntől is várjuk, hogyha történt valami jó a hosszú hétvégén, valami jó híre van véletlenül, akkor ossza meg velünk a 744-444-en.
2: Rock FM és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ilyesmi.
1: Nekem olyan. No de,
0: mert hogy ugye a cikk szerint ezen a héten újabb jó hír érkezett a déli féltekről, a kivi védelmi programja diadalmas befejezéssel zárult. Új-Zéland nemzeti madaráról, most már ezt is tudjuk, hogy Új-Zéland nemzeti madara a kivi, hosszú, tűszerű csőrével és bolyhos barna tollazatával van, mindenhol láthatók képek az $1 érmétől kezdve, némileg ironikus módon a légierő repülőgépjének oldalán is.
1: A madár
0: is nem tud repülni.
1: Ezt mondom, hát na. Mint a strutt.
0: Tehát, hogy rajta van a pénzükön is Új-Zélandnak.
1: Jó.
0: Az elmúlt 100 évben azonban ritkán látták a vadonban. Egykor több mint 12 millió madár élte be az országot, de a betelepített ragadozók és az élőhelyek elvesztése együttesen 70 ezer körüli számra csökkentette a populációt. De a héten kiderült, hogy a Wellingtoni térségben egy természetvédelmi projekt ígéretes eredményeket hoz. A Capital Kiwi Project 2022-ben kezdte el a fiókák visszatelepítését a város körüli vidéki területekre. Azóta összesen 250 madarat engedtek szabadjára, és a fiókák 90%-a túlélte. Ez az arány jelentősen meghaladta a projekt 30%-os célkitűzését. Kedden pedig egy rendezvény keretében kivit vittek be az új-zélandi parlament bankett termébe, ahol az emberek összegyűltek, hogy megünnepeljék a kezdeményezés sikerét. És azt mondja az alapítója ennek a projektnek, hogy a kivi visszatelepítésére irányuló munka egy közös cél, amely rendkívül erős, a ma este leginkább az a hihetetlenül kielégítő, hogy működik és megmutatja, mire képesek az emberek, ha összefognak.
1: Így van, hát tapsolj meg még egyszer a kivi madarat. Amiről nem tudjuk, hogy mi cél szolgálhat, mert hogy repülni nem tud, de ott... termete meg nem olyan nagy.
0: Igen. De most visszaemlékszem, minden héten hozunk ilyen jó híreket, hogy egyre több élőlény, madár, hát állat tér vissza a természetes élőhelyére.
1: Igen. És ez jó.
0: És ez jó.
1: Reméljük, hogy ez
0: kicsit úgy kezd helyreállni talán a természet egyensúly, akkor ugye üléseznek, meg tanácskoznak, hogy a környezetszennyezés, a klímaváltozás is legyen, tehát hogy így mozgolódnak a dolgok.
1: Igen. És hogyha már itt tartunk, akkor folytassuk a londoni maratonnal. Mari, mit szólsz?
0: Igen, mert hogy április 26-án vasárnap rendezték meg a londoni maratont, ahol közel 100 millió fontot gyűjtöttek jótékonysági célokra.
1: Ez ilyen tapsikolós reggel.
0: Na, igen. Bár a verseny vonza az élvonalbeli futókat, és közismerten nehéz bekerülni a nyilvános sorsoláson, na ezt se tudtam, sok jótékonysági szervezet számára ez az év a legfontosabb adománygyűjtő eseménye. Ez az év sem volt kivétel, több mint 95 millió fontot gyűjtöttek össze, ezen felül idén több mint 1900 fogyatékossággal élő ember vett részt, így ez lett a mai napig a leginkluzívabb London maraton. A jótékonysági szervezetek számára ez egy olyan pillanat, amikor hatalmas közönség előtt elmesélhetik történetüket, támogatókat toborozhatnak és jelentős összegeket gyűjthetnek. Az egyik ilyen szervezet a Children with Cancer UK, amely kutatásokat finanszíroz, családokat támogat és felhívja a figyelmet a gyermekek és fiatalok rákbetegsége. Oh. Mivel a futók körülbelül minden 40. résztvevője viseli a szervezet élénk narancsárga polóját, ez az egyik legnagyobb csapat a versenyen.
1: Nagyon jó. Igen, egyrészt az, hogy ennyi pénz összegyűlt, az is nagyon-nagyon jó. Ugyebár volt egy úriember, aki hűtővel a hátán futotta le
0: ezt a maratont.
1: Mert hogy ugye ezzel akarta felhívni a figyelmet egy betegségre, aminek is valami Bruce Willisnek is hasonló van, most nem tudom mi a neve, de ez a szépen lassan elfelejt beszélni. Meg,
0: az Alzheimerre gondolsz?
1: Nem, Parkinson. Nem tudom.
0: Jó, valamelyik.
1: Jó. Valami ilyesmi. És egyébként most döntötték meg a rekordot ezen a maratonon, hogy 2 óra alatti idővel futották le. Ketten is ráadásul. Mekkora pech a másodiknak.
0: Ezt most nem tudjuk, majd utána nézek, hogy milyen nincs kérdés.
1: Maraton.
0: Igen, most hétek gondolkoztam, hogy akkor milyen terv, de közben eszembe jutott, igen.
1: No hát, ennyi minden történhet egy maratonon. Azért igen. Nem véletlen egy hatalmas esemény. Van még jó hír a tarsolyunkban, de hogyha önnek van esetleg valami jó dolog történt a hétvégén, akkor osszá meg velünk a 74-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Akkumulátor szaküzlet és alkatrészforgalmazás egy helyen, a Szekszárdi nagy autó villamosságnál. Kiválóan felszerelt műhelyünkben vállaljuk személyi és tehergépjárművek

0: autóvillamossági és klímajavítását, önindítók és generátorok felújítását. Az üzletünkben forgalmazott akkumulátorok minden időben a legjobb teljesítményt nyújtják. Minőség és megbízhatóság. Ez a Nagy Autóvillamosság. Címünk Szekszárd, Tatsai Vilmos utca 24. Telefon 74 416 869.
1: Vigyázz! Dől a fa!
2: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
1: És mi lett a vége?
2: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
1: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
3: Ennyi volt a reklám. Andrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Happy hétfő reggelt, 8.38-kor május 4-én, ez az Antrit reggel, és akkor folytatjuk jó hírek óránkat, mert hogy hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel, és már nagyon sok minden elhangzott, ami pozitív volt, de van egy másik, egy új hírünk is.
1: De az ez jut eszembe, hogy ugyanez a téma volt, nem múlt héten Algéria, de most nem vagyok benne biztos, mert ott is felszámolták egy fertőző szembetegséget.
0: Az ez más.
1: Más volt? Az más. Nagyon ismerős volt nekem. Mindegy, a lényeg a mostani híre, hogy Ausztráliában felszámoltak egy fertőző szembetegséget, mert hogy kezelés nélkül a betegség a szemhéjak hegesedését, a szempillák befelé fordulását, végső soron pedig vakságot okozhat. A trahoma világszerte a vakság legfőbb fertőző oka.
0: Akkor de
1: ugye, úgy egy ismerős?
0: A trahoma, igen.
1: Úgy tetszik, hogy de Ausztráliában már nem jelent veszélyt. Az eltüntetésére irányuló évtizedeken áttartó közegészségügyi intézkedések után a WHO ezen a héten elismerte Ausztrália mérföldkő elérését. Az ország összehangolt erőfeszítéseket tett, különösen a távoli aboriginál és a Torres szoros szigeteki közösségekben a trahoma felszámolására, amely a WHO által elhanyagolt trópusi betegségeknek tekintett 21 betegség és betegségcsoport egyike. Tehát akkor itt valószínűleg így a kiebeső és kicsit
0: igen,
1: elhanyagoltabb területekre vonatkozik ez elsősorban.
0: Egy milliárd ember azért az...
1: Igen, igen. Világszerte egy milliárd ember érintett, és életre szóló egészségügyi, társadalmi és gazdasági következményekkel járhatnak. Főként az ellátatlan vagy elszegényedett közösségekben fordulnak elő, ahol hiányoznak az alapvető szolgáltatások, mint például a tiszta víz, a higiéniai körülmények és az egészségügyi ellátás.
0: Igen.
1: Ausztrália egészségügyi és idősügyi minisztere így nyilatkozott. Ó, most már ilyet is tudom, idősügyi miniszter. A trahoma felszámolása győzelem az egész Ausztráliában élő közösségek szemegészségügyi helyzetének javítása szempontjából, különösen azok számára, akiknek életét egy teljesen megelőzhető betegség befolyásolta. Ez a jelentős mérföldkő az őslakosok és a Torres szoros szigetlakók vezető szerepének, a közösségek elkötelezettségének és a több évtizedes folyamatos beruházásoknak köszönhető.
0: Na hát ünnepeljük meg azért ezt is. Hát lehet, hogy mi nem nagyon hallottunk róla,
1: hát meg így,
0: hogy ilyen van.
1: Hogy leírja tényleg, és az ember végig gondolja, hogy egy ilyen betegségnek mondjuk milyen egyéb gazdasági és egyéb következményei vannak így mondjuk az életre. Az élet minden területére.
0: Hát, tényleg több mint egy milliárd embert érintenek ezek a különböző elhanyagolt trópusi betegségek, úgyhogy az jó, hogyha egyre kevesebb van belőlük. No, van még jó hírünk, majd a Covid-dal foglalkozunk egy picikét, nyugalom, semmi PTSD, semmi olyasmi. Annak egy fajta pozitív hozadéka, lehet ilyet mondani?
1: Igen, akár.
0: Na, majd megtudjuk, de előbb zenélünk.

0: 11 perc múlva 9 óra lesz május 4-én hétfőn, ez az Antrét reggel is folytatjuk. Jó hírek óránkat, az egyik legterjedelmesebb hírünk következik, így a végére meghagytuk.
1: Igen, mert hogy itt az Egyesült Államokban elkezdték kutatni, és van egy szociológus, Lori Peak, ha jól mondom, a Colorado-i Egyetem természeti kockázatok központjának igazgatója, ugyanis azt vizsgálta, hogy a világjárvány talán pozitív irányba változtatta meg a fiatalokat. Úgymond COVID generációnak a pozitív megközelítését vázolta nekünk. Például a világjárvány 2027-es csúcspontján a New York-i Sacred Harborból származó tinédzserek mentősofőr szakképesítést szereztek, és átvették a helyi mentőszolgálat irányítását, amikor a szokásos jóval idősebb önkéntesek a COVID-19-el kapcsolatos aggodalmak miatt kénytelenek voltak visszalépni.
0: Hoppá!
1: Aztán Los Angelesben a Teen Align nevű non-profit szervezet fiatal tagjai éjjel-nappal fogadták azoknak a kortársaiknak az SMS-eit és hívásait, akik az iskolák bezárása miatti elszigeteltség közepette mentális egészségügyi problémákkal küzdöttek. Máshol alig 5 éves gyerekek állítottak össze segélycsomagokat a rászoruló közösség tagok számára, míg a 10 évesek beindították iskoláik 3D nyomtatóit, hogy védőpajcsokat gyártsanak a létfontosságú munkát végző dolgozók védelmére.
0: Azt a mindenségét, mennyi minden történt.
1: És azt mondja ez a szociológus, hogy ugye igaz, hogy a világjárvány sok fiatal számára nagyon nehéz időszak volt, de azt írja, hogy van egy csendesebb, ugyanolyan fontos történet, amit úgy gondolja, hogy meg kell osztania, hiszen a egyes fiatalok számára ez egyfajta ébredés is volt. Itt a válság is, hát a járvány közepette. Mert hogy a globális világjárvány árnyékában felnőve a természeti katasztrófák és a tömeges lövöldözések egyre növekvő fenyegetése mellett a mai gyerekekkel és fiatal felnőtteket gyakran áldozatként ábrázolják. Ugyanakkor ez a hölgy, a szociológus azt mondja, aki egész pályafutását annak vizsgálatával töltötte, hogy a katasztrófák hogyan hatnak a gyermekekre és a fiatalokra, legújabb kutatásában rávilágít azokra a gyakran figyelmen kívül hagyott erősségekre, amelyeket válságos időkben tudnak kamatoztatni. Vagy mennyire tudnak, hogy a saját maguk módján hogy tudtak szerepelni és segíteni így a járvány közepette. Nagyon érdekes
0: egyébként. Az lehet az az ébredés, hogy ők is képesek.
1: Igen, hogy képesek, igen, hogy felismerik azt, hogy tudnak tenni. Aha. Nem túl kicsik, és nem túl fiatalok, és nem túl tudatlanok egy ilyen adott helyzetben, hogy vannak olyan képességeik, amivel ők tudnak segíteni, és ezzel valahol szerintem egy kis önbizalmat is kapna, meg az önbecsülésük is növekedhet. Én legalábbis azt gondolom. Mert ugye mindig ugye arról van szó, hogy már a felnőttek, hogy ki mit, hogy tesz, és akkor ugye egy kicsit ugye a gyerekekről, vagy hát a fiatalokról feledkezünk, és hogy írja is, hogy ugye, hogy úgymond áldozatként, mert kimaradt közösségben, mert kimaradt az oktatásból, de hogy közben valami nagyon fontosat tudtak tenni. És erre világít rá ez a cikk is, vagy hát ez a kutatás.
0: Hát nem mindenkinek egyforma egy ilyen katasztrófa, az egyszer biztos, és nyilvánvalóan minden érmének két oldala van, ahogy tartja az elcsépelt mondás is, de igaz.
1: Igen, és ugye ez a COVID, úgymond COVID generációnak nevezték el, hogy nem csak azt nézik, hogy mi az, ami rosszul sült el, vagy hogy milyen nehézségeik voltak, hanem hogy kicsit megnézi a másik oldalát is, hogy is lehetett ebből úgymond kamatoztatni, pozitívan kijönni, és ki tudja, lehet, hogy nagyon sok fiatal ebben az időszakban ébredt rá magában valami olyan képességre, amit visz magával egész élete során.
0: Ugye egy kvalitatív elemzés volt 115 olyan történetről, amelyikben a gyermekek is megszólaltak, ezeket elemezték és kódolták. 8 különböző módot találtak, ahogyan a gyerekek önzetlenül viselkedtek. Segélyszállítmányok, pénz és élelmiszer előállítás, gyűjtés, szétosztás, művészeti alkotások, minden. Érzelmi támogatás, oltóanyag kutatásban való részvétel. Tényleg minden is volt. És hát ösztönösen cselekedtek, lehet ezt mondani.
1: Igen.
0: Akábbis a szociológus is azt mondja. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes tényleg, hogy ennek a COVID dolognak is van egy másik oldala, amit eddig nem igazán vettünk figyelembe.
1: Pozitív.
0: Igen.
1: Hát mert már talán eltelt elég idő, meg mondjuk ez a generáció úgymond felnőtt, és mondjuk már lehet, hogy tudatosabban tekint vissza életének annak lehet. A szakaszára.
0: Lehetséges. Mondjuk, hogyha itt bedobjuk azt a témát, hogy kötelező maszkviselés, akkor ki akarnak szedni a mikrofon elől.
1: Igen.
0: Na hát ez már csak ilyen. No hát ennyi volt, ennyi jó hír szerintem elég is volt. Így hétfőre zenélünk, aztán összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrit reggel, 3 perc múlva pedig 9 óra lesz, ami azt jelenti, hogy nagyon lassan, vagy gyorsan. Van fura így az átmenet, nem?
1: Ez a zenének volt a vége?
0: Igen, ez a
1: valószínűleg.
0: Meglepődtem, elnézést, megilletődtem. Szóval véget ért jó hírek óránk, csomó minden volt. Nagyon-nagyon jó híreket hozott a Vali nekünk, úgyhogy szerintem jól bedurrantottuk ezt a hetet is. A csomó jó hírre, pozitív kisugárzás, pozitív gondolkodás.
1: Jó idő lesz ma.
0: Köszi, Vali, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Szia. A folytatásban pedig felszeleteljük majd vegyes felvágottunkat, tényleg mindent megtekintünk. Időjárás, utak helyzete, programok, úgyhogy tartson velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: 20 főnél több munkavállalót foglalkoztat? Akkor az ön cégének is kötelező munkavédelmi képviselőt választania és képeznie. Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online munkavédelmi képviselő alapképzést és továbbképzést biztosít ügyfelei számára.
6: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-2730. www.ergonom.hu.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Szombaton tesz esküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Víg Színház, különlegességgel ünnepelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online és követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vinyánszky Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Balló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Milleniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Milleniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, május 4-én 9 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, felszereteljük vegyes felvágottunkat, időjárás, útinfo és programok alkotják a következő órát. Tartsa velünk!
2: Az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

Ez az Antrics reggel, május 4-én hétfőn, 4:10-kor egészen pontosan. Ígértem, hogy felszeleteljük a vegyes felvágottunkat, tegyünk hát így. Kezdjük az időjárással, mert hogy már most meleg van, 18 fok környékén járunk, és nem állunk meg 26 fokig, ami azért tényleg már nyárnak is betudható, és fontos, hogy magas UV-sugárzásra kell számítani 11-től 15 óráig. Ha tehetjük, akkor ne nagyon legyünk kint a tűző napon, helyette árnyékban, egy padon ücsörögjünk, az egészen jónak hangzik, és jónak ígérkezik, és tényleg nem lesz fölöttünk felhő sem, 26 fok meleg, azért az tényleg bedurrant a nyár, mondhatjuk. Ahogyan a pollen terhelés is, mert ugye a nyíratölgy, a dió és az eperfafélék pollen koncentrációja országosan közepes, magas, extrém magas tartományban alakul, ezek problémát okozhatnak, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket, és nagyjából ennyi. Az orvos meteorológia szerint ugyanis nem várható fronthatás, viszont folytatódik a melegedése miatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Ez lehet migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás vagy szédülés egyaránt. Az UV-sugárzásra, mint mondottam volt, figyelni kell. Érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Most már ezt is majd minden reggel el kell mondani. Így készüljön tehát, így tervezze meg a mai programját, mert hogy 26 fok melegünk lesz, divat tippünk nyilvánvalóan tavaszi öltözet, így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán rátérünk az utak helyzetére. Maradjon velünk! Rádió! Antrit! I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Olyan 3 perc múlva lesz 9:30 május 4-én hétfőn ez az Antrit reggel, és akkor ahogyan ígértem, vessünk egy pillantást az utakra, mert van dolog bőven rögtön itt a 6-oson, Szekszártól északra, rögtön a 140-es kilométerben portál tábla szerelés javítása zajlik, emiatt kiépített terelés van szembe irányú forgalmi sávba a Budapest felé vezető oldalon, és itt torlódást is jeleznek nekünk, úgyhogy tényleg oda kell figyelni, hogyha erre készül közlekedni, és nem sokkal odébb a Siógárdi körforgalomnál aszfaltmarás zajlik, itt félpályás lezárásra kell készülni, ott is torlódás van bizony. Aztán a 6-oson kasszának a 144-es és a 160-as kilométerek között mindkét irányban a munkagépek lassíthatják a forgalmat, aztán menjünk egy kicsikét északra, a 65-ösön is kaszálnak a 20-as és 30-as kilométerek között, aztán Hőgyész után valamivel aszfaltoznak a 28-as és a 29-es kilométerek között, szintén félpályás lezárás van, és Szakályban ugyancsak a 30-as kilométerben aszfaltozás miatt van félpályás lezárás. Ezeken a szakaszokon szintén torlódás alakult ki, és erre számítani kell a továbbiakban is. Aztán, hogyha elnézünk egy kicsikét Kalocsa felé, akkor az 512-es Kalocsa Dunaszentgyörgy másodrendű főúton a 7-es és a 16-os kilométerek között kaszálás miatt kell útszűkületre számítani mind a két irányban. Aztán híd és áteresz javítás, karbantartás is van még, nem sokkal odébb a 7-es és 8-as kilométerek között, szintén az 512-es úton, ott is útszűkületre kell tehát készülni. És hogyha délre tekintünk, mert ott is rengeteg minden van, egész egyszerűen most mindenhol megindultak a munkálatok. Az 5602-es Várdon Balsónál a összekötő út 1-es és 3-as kilométerében félpályás lezárás van, árokpatka és szegélyrendezés miatt, ott is lassú haladásra, némi fennakadásra kell tehát számítani. Aztán az M6-oson is aszfaltoznak a 162-es kilométerben, ez nagyjából úgy Bátaszék magasságát jelenti. Itt a bátaszéki bal kihajtó egészen pontosan aszfaltozása zajlik, kihajtóág lezárva most ma reggeltől egészen pontosan, itt sávlezárás van, a leálló sávot tehát lezárták a Budapest felé vezető oldalon, erre is érdemes azért odafigyelni, és egy kicsikét odébb útkarbantartási munkák miatt ideiglenes útburkolati jelek kihelyezése alagút átterelés.

0: kérdéshez, egészen pontosan ezt írják nekünk. Itt a leállósáv és egy forgalmi sáv érintett az országhatár felé vezető oldalon. Ezeket zárták le, és még mindig nincs vége, pedig aztán kifogyok a levegőből is. Szintén az M6-oson, de a Budapest felé vezető oldalon van ugyanez, megint csak ideiglenes útburkolati jelek kihelyezése alagút áttereléshez. Ez nem tudom mit jelent, de ez van. Itt is a leállósáv és egy forgalmi sáv az, ami érintett. Hú, ezek a fontosabb a munkálatok, úgyhogy ezekre készüljön, és arra is, hogy kint vannak a rendőrök az M9-es nél, vagy körül, a 6-oson az M9-es környékén, illetve a 6-oson Kakasd és Bonyhád között szintén drága fényképeket készíthetünk magunkról, hogyha nem figyelünk oda, úgyhogy tartsa be a szabályokat és vezessen körültekintően. Jó utat kívánunk, zenélünk, aztán rátérünk a programokra, maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. A kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: 3-4-10 is elmúlt már május 4-én hétfőn, ez az Antrift reggel, és nézzünk rá a programokra. Egészen pontosan egy programra, mert hogy kikerült a szexelagora.hu-ra a Szexárdi Pünkösdi Fesztivál 2026 programja, mármint a részletes program. Május 21-én kezdődik majd egy koncerttel, aztán május 22-én a piactéren beindulhat a buli, 23-án meg megkezdődik igazából. Megkezdődnek a kulturális programok a Béla Király téren, de érkezik majd a Csurgó zenekar, az Alice Cabrera's Band, lesz Szexárdi gitárkvartett, Tom White Rockabilly Show május 23-án szombat este, vasárnap pedig érkezik a TNT, meg a Zanzibár, meg lesz népi játszó, aztán a Vétek a hétfőn, úgyhogy nagyon-nagyon sok színűnek ígérkezik majd ez a pünkösdi fesztivál, úgyhogy ajánlom figyelmébe a szexelagora.hu-nat, szépen kikeresheti azt, ami érdekli, és bejegyezheti a naptárában már most, nem lehet elég korán kezdeni, úgyhogy ajánlom figyelmébe ezt, zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 4 perc múlva 10 óra lesz május 4-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és hát elérkeztünk a reggelünk végéhez, úgyhogy nézzük át gyorsan, vagy vegyük újra végig, hogy mi is történt itt az elmúlt 4 órában. A napjaiös tagjait kérdeztük arról például, hogy milyen kapcsolatok is van a csillagok háborújával, hiszen nemzetközi Star Wars nap van. Aztán hát kiderült, hogy annyira sok kapcsolatuk meg közük nincs hozzá. Aztán a jó hírek óránkban rengeteg pozitív dolgot felemlegettünk. Jó egyébként ilyen pozitívan kezdeni a hetet, végül pedig vegyes felvágottunkban kitértünk az időjárásra, az utak helyzetére és a programokra is. És most itt vagyunk, a folytatásban is jönnek a ma kedvencei, no meg a tegnap slágerei Géci Adriennel, holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt, addig is kitartást, szép napot, Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvr.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Az ingatlan ár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog, a vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győr-Moson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben miközben a szerelvény a Nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén két alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten, és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
7: Elmúlt 10 órától vagyunk a híreken. Szép napot kívánok mindenkinek. Ma hétfő van, és nem is akármilyen elstartolt az idei érettségi időszak. Sok diáknak ez most egy igazán fontos hétkezdete. Mindenkiért szorítunk.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió Antrit, FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, egész nap.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Most pedig nézzük, milyen idő vár ránk itt Tolnavár megyében a következő napokban. Igazi koranyárias hangulattal indul a hét, ma is holnap sok napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet pedig akár a 27-28 fokot is elérheti. Szinte már nyár, ugye? A déli szél időnként megélénkül, de alapvetően kellemes kirándulós idő lesz, ideális egy kis szabadtéri programhoz vagy akár kerti munkához. Szerdán azonban változik a helyzet, megnövekszik a felhőzet és többfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is erősebb lesz, így egy kicsit mozgalmasabb idő jön. Csütörtökön még marad a változékonyabb időjárás, több helyen esővel, akár viharos széllökésekkel is, a hőmérséklet is visszaesik pár fokkal. De van jó hír is, péntektől ismét melegedés kezdődik és visszatér a kellemes 25 fok körüli tavaszi koranyári idő. Szóval érdemes kihasználni a hét elején napsütést és azért az esernyőt se tegyék túl messzire.
1: Rádió Antrit. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét, és ma május 4-e, hétfő van. Ma elkezdődtek az érettségi vizsgák, úgyhogy nagyon-nagyon szorítunk mindenkiért. Tolna vármegyében több ezer diák ült ma be a padokba, hogy számot adjanak az elmúlt évek munkájáról. Az első napon magyar nyelv és irodalomé, aztán jön a matematika, történelem és a nyelvek. Ez az időszak mindig tele van izgalommal, nem csak a diákoknak, hanem a szülőknek és tanároknak is. Fontos tudni, hogy mindenki megkapja a szükséges támogatást, aki például valamilyen nehézséggel küzd, külön segítséget is kaphat a vizsgák során. És bár most talán nagyon nyomás, érdemes egy pillanatra megállni és belegondolni. Ez nem csak egy vizsga, hanem egy új életszakasz kezdete is. Innen indulnak tovább az utak, ki egyetemre, ki munkába, ki még keresi a saját irányát. Úgyhogy innen is sok sikert kívánunk minden érettségizőnek Tolna vármegyében. Nyugodtan, lépésről lépésre menni fog.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az

0: Ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Haló!
2: Sárvíz autóüveg kereskedés.
1: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
1: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
1: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
1: Haló! És a lóval mi lesz?
4: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Menő ajánlottuk a Rádió Antriton. A pizzom a mai kínálata, itt karfiol levest ebédelhetünk. Az elmenü leves plusz csőben sült brokkolis csirkemell, jászmirizssel, a bémenü pedig leves plusz mákos tészta. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt húsgombóc levest ebédelhetünk veknivel. A főételek közül pedig kérhető tojásos nokedli salátával, vagy kérhető grízes tészta, vagy választható mákos tészta. A C-menü pedig vasi pecsenye, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. Most pedig megyünk is tovább egy amerikai rock együttessel, amely a 90-es évek közepén vált világhírűvé. Az ennek a legismertebb tagja az énekesnő Gwen Stefani. Legnagyobb slágerei közé tartozik a most következő is. Érkezik a Don't Speak, itt a Rádió Antriton.
6: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. Hamarosan 11 óra lesz, úgyhogy nekem mindjárt lakat a számon, érkeznek a hírek, utána azonban várom önöket vissza, forognak majd nálunk tovább. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Számítok a figyelmükre a híreket követően is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: A fővárosban is óriási az aszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a Váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. B. Attila április 13-án egy Váci garázs sor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó 3 ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítania azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: Elmúlt 11 óra, túl vagyunk a híreken, hétfő van, újra felvettük a tempót a hétvégét követően, és mi segítünk, hogy gördülékenyebben menjen ez a nap is. Már is forognak tovább a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió Andrit, FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, egész nap.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy olyan témáról beszélek, ami szó szerint a lábunk alatt van, mégis ritkán gondolunk bele, mennyire fontos. Idén is meghirdették az év talaja a kezdeményezést Magyarországon. A cél egyszerű, de annál lényegesebb felhívni a figyelmet arra, hogy a talaj nem magától értetődő dolog, hiszen minden, amit megtermelünk, a zöldségek, gyümölcsök, gabonák, mind a talaj minőségén múlik. Hogyha a talaj egészséges, akkor van biztonságos élelmiszer is. A jó hír az, hogy ebben most bárki bekapcsolódhat, nem kell szakembernek lenni, akár a saját környékünkről is jelölhetünk egy érdekes talajréteget. A program végén a közösség is szavazhat, itt tényleg közösségi ügyé válik a talajvédelem. Ez egy szép emlékeztető arra, hogy amit nap mint nap használunk, azt óvni is kell, mert a jövőnk szó szerint a földben gyökerezik.
1: Ez a rád.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, most pedig jön egy program ajánló Szekszárdról. Május 9-én táncol telik meg Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ színházterme, ahol az Origo Dance stúdió gála műsorát láthatja a közönség. A stúdió alig 2 éve működik, mégis egyre több fiatal és felnőtt talál itt közösségre és fejlődési lehetőségre. A gála során a táncosok lépnek színpadra, a legkisebbektől egészen a felnőtt korosztályig. A produkciók az elmúlt időszak munkáját és fejlődését mutatják be, miközben a tánc iránti szenvedély is végig érezhető lesz. A műsor különlegessége, hogy többféle modern stílust vonultat fel, például a hip-hoptól egészen a kortárs és nőies irányzatokig, így mindenki találhat benne számára izgalmas látványos elemeket. Az esemény nem csak egy előadás, hanem egy közösségi élmény is, ahol a résztvevők megmutathatják mindazt, amit a tánc révén tanultak.

0: Kitartást, önkifejezést és bátorságot. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Menőjállatok a Rádió Antriton. A pizzama mai kínálata, itt karfiol levest ebédelhetünk. Az elmenü leves plusz csőben sült brokkolis csirkemell, jászmirizssel, a bémenü pedig leves plusz mákos tészta. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt húsgombóc levest ebédelhetünk veknivel. A főételek közül pedig kérhető tojásos nokedli salátával, vagy kérhető grízes tészta, vagy választható mákos tészta. A C-menü pedig vasi pecsenye, petrezselymes burgonyával és joghurtos salátával. Most pedig egy igazi 90-es évekbeli dance energia érkezik. A következő produkció mögött a Snap áll, akik garantáltan megmozgatják a lábakat még így hétfő délelőtt is. Érkezik a Snap itt a Rádió Antriton. További szép napot kívánok mindenkinek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan dél lesz, úgyhogy érkeznek a hírek. Utána azonban nem lassítunk, jövünk a kedvenc dallamokkal, hogy még jobban lendületbe jöjjön ez a nap.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ön tudta, hogy minden munkahelyen és műszakban elsősegélynyújtó személyt kell biztosítani, akit rendszeresen képezni is szükséges? Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online biztosítja ügyfelei számára a munkahelyi elsősegélynyújtó képzést.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focia a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Ülésezett Bátaszék képviselőtestülete, népszerű az új pumpapálya, 26 fok is lehet hétfőn. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Bátaszék város önkormányzatának képviselő testülete legutóbbi ülésén több a város működését és fejlesztését érintő előterjesztést tárgyalt meg. Elsőként az önkormányzat által fenntartott közalapítványok 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolók kerültek napirendre. A négy alapítvány az oktatás, a szociális támogatás, a sport, valamint a kulturális és örökségvédelmi területet támogatja. A testület a beszámolókat elfogadta, ugyanakkor a sportot támogató Vice János sport közalapítvány eset haladékot biztosított. Ennek oka, hogy az alapítvány élén a közelmúltban új elnökség állt fel, így a vezetés még nem rendelkezett elegendő rálátással a szervezet működésére, és a tényleges munkavégzés is csak most vette kezdetét. Emiatt a 2025. évi beszámoló elkészítésére szeptemberig kapott határidőt. A változás miatt az alapítvány már nem tudott pályázni az önkormányzat által biztosított civil támogatásra, ugyanakkor a közeljövőben esedékesség vált a jó tanuló, jó sportoló díjak átadása, amelynek finanszírozása érdekében az alapítvány rendkívüli támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. A kérelmet a testület elfogadta, így a díjak átadásához szükséges forrás rendelkezésre áll. A helyi autóbusz közlekedés kapcsán megállapítást nyert, hogy a közszolgáltatás a szerződésnek megfelelően működött. Az éves elszámolás alapján mintegy 1,2 millió forintos túlfizetés keletkezett, amelyet a 2026. évi elszámolásba számítanak be. A Bátkom 2004 Kft. Első negyedéves beszámolója alapján a városüzemeltetési feladatok, köztük a közterületek fenntartása és a köztisztaság folyamatosan és megfelelő színvonalon ellátásra kerültek, a társaság működése stabil, fizetőképessége biztosított. Két együttműködési megállapodást írt alá a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képzés vidékfejlesztési kara szakképzési partnereivel Szekszárdon, a Déli Agrárszakképzési Centrum és a Csapó Dániel mezőgazdasági technikum mellett megállapodás jött létre a Tolna vármegyei szakképzési centrummal és az Apácai Csere János technikummal. Az együttműködés jelentőségéről Szalai Ervint, a TMSC főigazgatóját kérdeztük.
9: A Tolna vármegyei szakképzési centrum, Apácai Csere János technikum és kollégium már egy ideje a pedagógiai ágazatban dolgozik, és szerettük volna most az új rendszerben az oktatás ágazathoz kapcsolódóan az okleveles technikust is behozni, ehhez pedig szükségünk volt arra, hogy találjunk egy olyan egyetemet, akivel együtt tudunk dolgozni, és ez lett a Pécsi Tudományegyetemnek a szekszárdi kara, ahol ők segítenek nekünk abban, hogy olyan minőségű oktatást tudjunk biztosítani az okleveles technikus képzésben résztvevő diákok számára, hogy utána egyenes ágon tudjanak az egyetemre érkezni. Itt most egy 30 kredites egyesség van, ahol ha ezeket a megfelelő szinten teljesítik a diákok, akkor gyakorlatilag minimum egy fél évnyi időt megspórolnak a saját képzésükből, és olyan felkészülten érkeznek, hogy tényleg könnyedén tudják venni az egyetemi induló időszakot. Utána pedig mindenki a saját habitusának megfelelően fog tudni fejlődni. Már korábban ugye elkezdődött ennek a szervezése, most jutottunk el oda, hogy akkor minden minisztériumi, illetve minden egyetemi egyesség megtörtént, egyeztettük a tananyagtartalmakat, és akkor most van az a pont, amikor aláírjuk, és innentől, ugye ez a szeptemberi időszak jelenti az innentől, egyenes ágon elindítjuk ennek a képzését. Nem csak a tanulójogviszonyosoknál, tehát nem 5 évig kell majd várni, míg kijön egy olyan társaság, aki valóban okleves technikus képzésben részt vett, óvodai nevelőként tud végezni, hanem felnőtt képzésben is szeretnénk ugyanezt meghirdetni. Azt látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés ennek a képzésnek a megléte iránt. Tehát ez is egy motiváció volt a centrum részéről is, hogy ezt indítsuk.
8: A NAV Tolnavár megyei adó és vámigazgatóságának munkatársai május 4 és 8 között a zöldség és gyümölcskereskedőket ellenőrzik az üzletekben és a közterületeken. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei május 4-én hétfőn Faddon, 5-én Bonyhádon, 6-án Dombováron, 7-én Idegszemcsén, 8-án pedig Pakson. A közített adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Öröm látni, hogy az átadás óta mennyire népszerű a kerékpáros pumpapálya a Tudásközpontnál. A pályát használó rengeteg fiatal a lendület, és a közös élmények mind azt mutatják, hogy érdemes ilyen közösségi tereket létrehozni, olvasható Berlinger Attila Facebook oldalán. Számunkra kiemelten fontos, hogy városunkban minden korosztály számára legyenek lehetőségek a szabadidő aktív és hasznos eltöltésére, ennek elősegítésére a jövőben is több fejlesztést tervezünk. Ezek közé tartozik például a Sötétvölgyi gyermektábor felújítása, ahol 40 év után először történik előremutató infrastruktúra fejlesztés, ezt követi majd egy méltó környezet kialakítása mindenki számára. Az igazi tavaszt beköszöntével a parkerdő és környezete is rendkívül népszerű, remekül működnek itt a szabadtéri piacok is. Készülnek az energiapark felújításával és a placra tervezett játszóházzal kapcsolatos szakmai anyagok is, ha megkapjuk az elnyert forrásokat, hamarosan indulhatnak a beszerzések. Dolgozunk továbbra azon, hogy egy élhetőbb, közösségibb várost építsünk mindannyiunk számára, írta a polgármester. Május első hetében kiállítás megnyitó, színházi előadás és népszerű kultúrkortyok Szabad Egyetem várja az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központban, amelyről Gödrey Zoltánt, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjét hallja.
10: Ismételten több programra tudom felhívni a kedves hallgatók figyelmét. Május 5-én kedden 17 óra 30 perckor nyitja meg kapuit Színes Teen Time címmel Nemessányi Gyöngyi képzőművészeti kiállítása intézményünk Bakta galériájában. És hát programokban gazdag, vagy programokban dús ez a május 5-e, ez a keddi nap, ugyanis aznap este 19 órakor, azaz este 7-kor a színházteremben kerül sor Múzsa bérletünk 4. előadásának bemutatójára Fejes Endre, Presser Gábor, Jó estét nyár, Jó estét szerelem, Musical egy huligáról címmel. Nagy szeretettel várjuk ide az érdeklődőket, ahogy a sokak kedvenc programjára, a Kultúrkortyok Szabad Egyetemre is, amelynek címe Taskenttől az Araltóig Üzbegisztán, az előadó pedig Radics Tamás túravezető. Nagyon-nagyon kedvelt program a Kultúrkortyok Szabad Egyetem. Amikor utazásos programok vannak, vagy utazásos előadás van, utazással, földrészekkel, országokkal, kontinensekkel kapcsolatos, akkor azokat pedig különösképpen szeretik a vendégeink. Így május 12-én kedden 18 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermébe várunk minden kedves érdeklődőt. Programjainkkal kapcsolatban bővebb információkat a www.szexhardagora.hu oldalon olvashatnak.
8: Hétfőn az előző napokhoz képest több fátyol és gomoly felhő zavarhatja ugyan a napsütést, de összességében marad a napsütéses enyhe és csapadékmentes időjárás. Nyugaton élénkebb, másutt gyenge déli légmozgás ígérkezik. A hőmérséklet hajnalban 6-10, napközben 24-27 fok között alakul. Szekszárdon hajnalban 12, a legmelegebb órákban 26 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Elmúlt dél, túl vagyunk a híreken, hétfő van, indul a nap második felem, remélem, hogy eddig jól alakult a napjuk, mi pedig hozzuk tovább a legjobb zenéket és a jó hangulatot, maradjanak velünk.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antvit, most pedig kanyarodjunk egy kicsit a kertek világába. Van egy egyszerű, de annál hasznosabb tippünk minden Tolna megyei kertbarátnak. Hogyha van egy kis veteményesük, egy dolgot semmiképp se hagyjanak ki, ültessenek fokhagymát. Szinte nincs is olyan kis kert errefelé, ahol ne lenne jelen, és nem véletlenül. A fokhagyma ugyanis nem csak a konyhában alapdarab, hanem a kert egyik legjobb védelmezője is. Erős illata távol tartja a kártevők nagy részét, a levéltetveket, csigákat, hangyákat, sőt még a vadakat is. Ráadásul természetes módon segít a gombás betegségek ellen is, így a körülötte lévő növényeket is óvja. A legjobb benne, hogy szinte bárhol megél, csak napfény kell neki. Ültethetjük a paradicsom, paprika vagy akár a rózsák mellé is, és szépen teszi a dolgát. Viszont egy apró dologra figyeljenek, vannak növények, amelyek nem kedvelik a társaságát, ilyen például a bab, a borsó vagy pedig a petrezselyem, őket inkább tartsák távol tőle. Egy kis tudatossággal tehát vegyszerek nélkül is sokat tehetünk a kertünk egészségét, és közben még egy jó adag fokhagyma is kerül az asztalra.
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Antrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy izgalmas utazásra hívom Önöket, annélkül, hogy elhagynák a várost. A Kultúrkortyok Szabad Egyetem következő előadásában Üzbegisztán kerül a középpontba. Május 12-én este 6 órától a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében Radics Tamás túravezető mesél egy olyan vidékről, amely a történelem és a kultúrák találkozásának egyik legfontosabb helyszíne. Szó lesz a legendás Selyem út városairól, ahol évszázadok emlékei elevenednek meg, de nem csak a múlt kerül elő, az előadás a jelen kihívásait is bemutatja, különösen az Aral-tó drámai kiszáradását, amely napjaink egyik legsúlyosabb környezeti problémája. Egy este, amely egyszerre kínál történelmi kalandozást, földrajzi felfedezést és elgondolkodható történeteket a világról, amelyben élünk. Mindenre tehát majd május 12-én kerül sor a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig egy olyan dal következik, amitől nehéz nem mosolyogni. A hangulat felelős ezúttal Pharrell Williams, a cím pedig mindent elárul. Happy. Hogyha eddig nem volt jó a kedvük, akkor most garantáltan az lesz. Jön tehát Pharrell Williams itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy mit az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Jönnek nem sokára a hírek, aztán pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Szép napot, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
6: Vigyázz, dől a fa!
7: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
6: És mi lett a vége?
7: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
6: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Antrét.
8: Szombaton tesz esküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Víg Színház, különlegességgel ünnepelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakulőülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter. Aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online is követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vinyánszky Attila, a Cseresznyés Kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Balló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal hivatalos nevén a Milleniumi Föld alatti vasút nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Milleniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
7: Csodaszép hétfő délután kívánok. 3 perc múlt 13 óra, a stúdióban Vörös Levente, remélem sikerült magát kipihenni a hosszú hétvégén. Ha igen, akkor azért nem, akkor pedig azért hozom a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit, az Imagine Dragons Indit, ezt tőlük, az Enemy.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő.

0: helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szia és a Chandelier, ez szólt itt az Antriton, 13 óra 17 van május 4-én, hétfőn túl vagyunk a hosszú hétvégén, és rögtön itt az adásunk elején felhívnám a figyelmét, hogy keresünk egy kutyát, nemrég telefonáltak hozzánk, egy Lion névre hallgató fekete uszkárt keres a gazdi, egészen pontosan középméretű, itt Szekszárdon parásztán ilyet meg és kóborolt el, a Tolnai Lajos utcában a buszforduló környékén, ha esetleg látná vagy találkozna vele, akkor a 74-es körzet 444-444-es számon tud nekünk csörögni, és akkor igyekszünk a gazdit riasztani, hogy épségben és minél előbb hazakerüljön a kis kutyus. Úgyhogy remélhetőleg tudunk neki segíteni. Addig is a dalok szólnak, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei, a Modern Talking pedig már a 90-es éveket idézi. You're my heart, you're my soul. Ezzel megyünk tovább.
1: 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: Santa Maria a Neoton Familiával utaztunk át az óceánon. Ez volt a Santa Maria a ma kedvenceinek meg a tegnap slágereik között. Kolumbusz Kristóf hajója, amivel egyébként 1492-ben ugyan zátonyra futott, de ma van egy olyan esemény, ami hozzá köthető még, mármint Kolumbusz Kristófhoz, ha már így a Santa Mariából át tudjuk kötni, akkor méghozzá a második expedíciója, amikor is Jamaikát fedezte fel. Ez csak ilyen kis történelmi kitekintés. Aztán természetesen a Floriánokat és a Mónikákat köszöntjük ma. A Florián férfi név, a latin Florianus rövidülése, jelentése pedig virágos, virágzó. A Mónika egy kicsit bonyolultabb, mert hogy ugye a régebbi írás mondja Mónika, vitatott eredetű női név. Egyébként leginkább valószínű, hogy a kartágói pun eredetű, jelentése istennő, mások viszont görög eredetűnek tartják, és jelentése magányos, megint mások szerint a latin eredetű, és jelentése intő, figyelmeztető, tanító, egyes források szerint pedig indogermán eredetű, és eként említik, ahol jelentése megmentő. Tehát nem jutottunk sokkal előrébb, de a lényeg, hogy boldog névnapot kívánunk nekik is. Aztán vannak születésnaposaink, akikre emlékezünk, Buzánszky Jenő, magyar válogatott labdarúgó, az aranycsapat hátvédje például, e napon látta meg a napvilágot, de Hanki Selemér, Széchenyi díjas magyar irodalomtörténés, filozófus és Jackie Jackson, amerikai zenész, a Jackson 5 tagja, a legidősebb Jackson testvér is ma ünnepelne. Aztán vannak itt még, akiket köszönhetünk, Piazadora például, amerikai színésznő, énekesnő, Anger Zsolt, Jászai Mari díjas magyar színészünk, Kez Fabregas, spanyol labdarúgó, és Bras Bence, magyar színész, énekesünk. Hát sok boldogságot kívánunk nekik. Aztán, ha egy kicsit kitekintünk a történelmi eseményekre, akkor például Buda ostromát 1541-ben e napon kezdték meg, aztán 1814-ben ugrunk, ekkor érkezett meg Napóleon Elba szigetére. 1959-ben az első Grammy-díj átadás történt, 79-ben pedig Margaret Thatcher az első női brit miniszterelnök megalakította a konzervatív kormányát, és akkor, ha már május 4-e van, May the Force be with you, tehát nemzetközi Star Wars napot is ünneplünk, sok egyéb mellett. Úgyhogy hát sok boldogságot mindenkinek, emlékezünk az elmúlt évek eseményeire, és természetesen azért előre is tekintgetünk, mert érkeznek a dalok, a Fastboy például a Good Life-val. Elő viszont még George Michael énekel. Mindjárt szól a Freedom, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy görög származású brit énekessel megyünk tovább, aki a Van Poto egyik megalapítója volt. Nagy slágerek fűződnek a nevükhöz, mint például a Wake Me Up Before You Go Go, vagy éppen a Last Christmas, de most szólóban tolja nálunk. Ő George Michael és a Freedom, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Fine and Cannibal szabulisztunk a 13 óra utolsó perceiben. She drives me crazy, ez volt itt az Antriton. 3 perc múlva már 14 óránál járunk, én pedig még egyszer felhívom a figyelmét arra, hogy keresnek egy Leo névre hallgató fekete kis uszkárt, középtermetű uszkárt. A gazdia azt mondja, nagyon barátságos, nagyon jámbor, szexerdön parásztán veszhetett, illetve kóborolt el, valamitől valószínűleg megijedt a Tolnai Lajos utcában a buszforduló környékén. Ha esetleg látná vagy találkozna vele, akkor a 74-es körzet 444-444-es számon tud nekünk csörögni, és igyekszünk a gazdival utána felvenni a kapcsolatot. Nem volt még rá példa, hogy elszökött volna, úgyhogy hát nagyon félti a gazdi is, de hát milyen dolga lenne még a gazdinak félteni és szeretni, úgyhogy segítsen ön is, hát ha sikerül megtalálni Liót, tehát egy fekete uszkárt, középtermetű uszkárt parásztán. Ha igen, akkor 74-444-444. Addig pedig jönnek a dalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Most előbb a hírek, utána közlekedünk, és végül Zomber. Köszönöm be majd a Back to Friends-el.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Rain Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: Az ingatlan ár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog, a vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győrmoson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárstánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én észnakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten, és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra múlt 4 perccel meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat, és annyi minden van, ha tudnál, hát most elmondom, mire kell figyelni. A 6-os főúton például aszfaltmarás történik a siófoki elágazó után Bonyhád felé, úgyhogy ott félpályás a lezárás, illetve tovább kaszálnak is egyébként, mindkét irányban korlátozásra érdemes számítani. A 65-ös főúton Hőgyésznél kaszálnak útszűkülettel, illetve Hőgyész és Szakály között, valamint Szakályon is aszfaltmarást végeznek, félpályás a lezárás arra is. Ezen kívül a várostól délre érdemesnek figyelni az M6-os autópályán, a bátaszéki felhajtó után délfelé aszfaltoznak, ez a bátaszéki bal kihajtót takarja egyébként a Budapest felé tartó oldalon, úgyhogy a leállósávot lezárták, illetve az M6-os autópályán az egyik hídnál, illetve alagútnál híd és áteresz javítás karbantartás zajlik, dilatáció javítás karbantartás miatt le van zárva az országhatár felé tartó útpálya, óvatosan haladjon arra ott a terelés miatt. Ezen kívül közelítve a városra már azt látom, hogy az újvárosi templom előtt rendkívül sokan vannak, befele a város fele pedig a postától nagyjából egészen a kórház déli sarkáig piroslik még a főút. Ezen kívül még a Csatári körforgalomnál érdemes figyelni, illetve az autóbuszállomás, valamint a vasútállomás között az Elkerüdön és a Volán telepnél, mert ott a lámpa fogja a forgalmat. Rendőrök is kint vannak, több helyen is, Szekszárdon északon és délen is. Először az északi körforgalom után a 6-os főúton az M9-es körforgalmánál, aztán délen is az 56-oson, ez már a Szálkai elágazó előtti szakasz. Bátaszéknél ott a Bátaszék alsónyék között vannak kint a rendőrök, illetve ezen kívül még a 65-ösön Kétynél és Kéty után befigyel még a rendőrautó. Úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: És akkor a közlekedés után már jöhetnek is a ma kedvenceine, meg a tegnap slágerei, Zomber pedig már itt is van, én Vörös Levente vagyok, ez pedig a Back to Friends, azonnal.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: Dua Lipa tornázta fel a BPM számot itt az Antritón, ez volt a Levit Hitting a ma kedvencei és a tegnap slágerei között, de nem lehet mindig pörögni a lassúzásnak és a mélyebb hangvételű daloknak is helyet kell hagyni. Épp ezért Ed Sheerannél már a mikrofon, ez a Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Gigi D'Agostino és a Lap Ashen, ez szólt itt az Antriton, 14 óra 35 a pontos időnk, május 4-én járunk hétfőn, hát ilyen szépen nem is tudom, hogy mikor kezdtünk egy hetet, gyönyörű időnk van, 26 fokot mutatnak a hőmérők, azért az úgy már a wow, hát lassan közeledünk tényleg a nyárhoz, beléptünk bizony ebbe a bűvös májusba, amikor talán már inkább melegebb van, mint hidegebb, és egyébként az ég is csodaszép kék, felhők nincsenek. A szél úgy, ahogy fújdog el egyébként, ez talán egy kicsit megbontja a hő és komfort érzetünket, de minden esetre nagyon jó időnk van, holnap is 28 fokot írnak, aztán szerdán majd érkezhet egy kis leülés csapadékkal, de az majd akkor, hogyha odaérünk. Ma még tavaszi ruhát ajánl nekünk az időkép, már-már jóformán tényleg csak a szél miatt kell felvenni a pulcsit, de egy póló is elegendőnek tűnik. Az allergiásoknak egy rossz hírem van, az eperfa félék vannak magas koncentrációval jelen a levegőben, egyébként más pollenek a nyíra, tölgy és a dió közepesen, úgyhogy ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor forduljon az orvosához, és akkor ő tud segíteni. Egyébként nincs fölöttünk fronthatás, a melegedés miatt a melegfrontra érzékenyeknek lehetnek tünetei, de egyébként ez nem jellemző, gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet náluk. Egyébként jó hatással van ez a kellemesen meleg a napos idő a hangulatunkra, a közérzetünkre, viszont az UV-sugárzás már-már azért újra visszatér a mindennapi szótárunkba, úgyhogy csak óvatosan 11 és 15 óra között az erős napsugár, hát azért nem tesz jót a bőrnek, maradjunk ennyiben. Egyébként még mindig fontos erősíteni immunrendszerünket, megfelelő szezonális zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztani, illetve a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele is nagyon fontos, ilyenkor igyekszem mindig kihangsúlyozni, hogy lehetőleg ez víz legyen. Meg persze, ha megfelelő mennyiségű ma kedvence és tegnap slágere is érkezhet remélhetőleg a folytatásban, nálunk érkezik is Pink és a What About Us? Ez szól majd mindjárt. What about us?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: 20 főnél több munkavállalót foglalkoztat? Akkor az ön cégének is kötelező munkavédelmi képviselőt választania és képeznie. Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online munkavédelmi képviselő alapképzést és továbbképzést biztosít ügyfelei számára.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Idén is megrendezésre kerül a Kisszaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kisszaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Azzal az amerikai énekesnővel folytatjuk, aki 2001-ben Christina Aguilera, Mia és Lil Kim társaságában felénekelt a Lady Marmalade című dalt, aminek is meghozta az áttörést. Összesen 9 stúdióalbumot adott ki, és 3 Grammy díjat nyert. Ő nem más, mint Pink, és a What About Us, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a

0: Bruno Mars énekelt nekünk a 14 óra utolsó perceiben, aki nemrég dobta újra piacra egyedülálló albumát, illetve egyedi albumát. Hát nagyon régen dobott ki saját dalt, illetve magát, korongot is egyébként, és idén nyáron európai turnéra is indul. Úgyhogy ő zárta a második közös óránkat, felkészülünk hamarosan a következőre. Avicii és Sandro Cavazza a Without You-val is érkezik mindjárt, a hírek után majd. Előbb viszont Ricky Martinnal táncolunk egy kicsit. Living a Vida Loca, a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: 454 millióból 4 projekt. Sikerült a rekord Kalocsán. Kedden délután kisebb záporok is lehetnek. Jó napot kívánok, Janner Jali vagyok. 2026. május 4-én hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Az ünnepi hosszú hétvégén 9 balesetről érkezett bejelentés, 3 esetben személyi sérülés is történt. Május 2-án szombaton a kora délutáni órákban egy autós közlekedett Decsen, amikor egy kereszteződésben nem adott elsőbséget egy arra haladó kerékpárosnak, és járműve bal oldalával nekiütközött. A balesetben a kerékpáros súlyos sérülés szenvedett. Május 1-én az esti órákban Medina külterületén közlekedett egy autós Kölesd irányából Harc felé, amikor egy előzés során elvesztette az irányítását járműve felé, és a jobb oldali útpatkára hajtott, majd megcsúszva a bal oldalra áttérve egy jelzőtáblát kidöntött. A balesetben az autósofőrje könnyű sérülést szenvedett. Vasárnap a délutáni órákban egy autós Németkér felől Paks irányába haladt, amikor a jármű elejével nekiütközött az előtte haladó és forgalmi okból lassító autó hátuljának. A balesetben az okozó autós hátsó utasa könnyű sérülést szenvedett. A hat anyagi káros baleset között több vadelütés és parkolói koccanás is volt, valamint egy történt elsőbség meg nem adása miatt. Az elmúlt 4 napban egy itt a sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök, a mért eredmények alapján büntető feljelentést tettek ellene. A fenntartható városfejlesztések Bonyhádon című Top Plus projekt kapcsán tartott lakossági tájékoztatót Filóné Ferenc Ibolya polgármester. A Városházán április 28-án megtartott tájékoztató tárgyát képező pályázat összesen 454,97 millió forint visszanemtérítendő támogatásnak köszönhetően valósul meg, és összesen 4 projektet foglal magában. A Rákóczi utcai csapadékvízelvezetés rendezését, a Majosra vezető kerékpárút felújítását, a családi pihenőpark melletti kerékpáros pumpapályát és a kormányhivatal mögötti parkoló megépítését. A pályázat a Top Plus program keretén belül az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Jótékonysági rekord született Kalocsán. Szombaton 1600 adag bolognai spagetti készült, amelynek bevételével egy ritka betegségben szenvedő kisfiú gyógykezelését támogatják. A részletekről Bukros Miklós, a Jó Úgy séfje számol be.
6: Május 2-án rendeztünk egy jótékonysági magyarországi rekordot Kalocsán egy beteg kisfiúnak, Sponga Lacikának. Minden a várakozásoknak megfelelően alakult. Egy rekordkészült étel az sikerült. 1600 adagot, ahogy ígértem, azt ki tudtuk adni. Természetesen nagyon sok kedves ember ki is látogatott a Vérsekertbe a rendezvényünkre, és igazániból semmit nem kellett megbánnunk, mindent úgy tudtunk alakítani, és úgy is alakult minden, ahogy mi ezt szerettük volna, úgyhogy nagyon-nagyon pozitívan és nagyon szépen zárult a napunk. Mindenki elégedetten távozott, mindenki mosolyogva távozott, és mindenki hatalmas szívvel és lelkesedéssel támogatta ezt az ügyet. és ennek okán úgy gondolom, hogy mi ezt itt nem fogunk megállni az Ildikóval, hanem a következőbe is fogunk jótékonysági szervezéseket, műsorokat és segítségeket nyújtani, akinek csak tudunk, úgyhogy már készülünk a következő megmérettetésre, de erről majd kicsit később fogunk beszélni.
5: Bátaszékváros önkormányzatának képviselő testülete legutóbbi ülésén több a város működését és fejlesztését érintő előterjesztést tárgyalt meg. A horgásztóhoz vezető út fejlesztése is napirendre került. A mintegy 157 millió forintos beruházás jelentős részben Európai Uniós támogatásból valósul meg, az önkormányzati önerő mintegy 7,8 millió forint. A testület jóváhagyta az előleg igénylését és a projektmenedzsment feladatok ellátását is. Elfogadásra került a polgármester 30 éves közszolgálati jogviszonyához kapcsolódó jubileumi jutalom is, amelynek összege 3 havi illetménynek megfelelő. Döntés született a tanyagonnaki szolgálat létrehozásáról, amely a kövesd, a lajvér és a vászkerámia lakótelep térségében élők számára biztosítja majd a szociális és közszolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférést. A szolgálat elindítását 2026-ra tervezik, a mostani határozatot pedig hosszabb előkészítő munka előzte meg. A Kanizsai Dorottya általános iskola sportpályáján felújításáról is határozott a testület. A mintegy 44 millió forintos beruházás keretében rekordtámborítású pálya készül, amelyhez a megállapodás szerint a tankerület is jelentős, mintegy 13 millió forintos önerőt biztosít. A második Géza utcában új lakótelkek kiszolgálása érdekében mintegy 150 méter hosszú út kiépítéséről is döntött a testület a kapcsolódó kitűzési munkákkal együtt. A fejlesztés célja a telkek értékesíthetőségének és beépíthetőségének biztosítása. Végül a közvilágítás korszerűsítésének egy részéről is határoztak, 37 hibás lámpatest cseréje indulhat el első ütemben, a rendelkezésre álló mintegy 6 millió forintos keretösszeg felhasználásával, de majd csak az év második felében. 1 millió 40 ezer forintot fociztak össze a Tolna vármegyei Balassa János Kórház gyermekgyógyászati osztályának a Gerjeni Jótékonysági focigálán. Ismét megrendezésre került Gerjenben a 3000-es jótékonysági focitorna és majális. A kilátogatók 3000 forintos jelképes belépődíj megfizetésével a Szekszárdi Kórház gyermekosztályát támogatták. A reggel 9 órakor kezdődött regisztrációt követően fél 10-kor elindult a sportprogram, 10 órától pedig már zenei fellépők szórakoztatták a közönséget. A nap folyamán a családok számos ingyenes szolgáltatást vehettek igénybe, a gyerekek ugráló várazhattak, kipróbálhatták a tűzoltó egyenruhákat és részt vehettek habpartin is. A technikai sportok kedvelőit versenyautó szimulátor és airsoft bemutató is várta. A tornán, amelyen 8 csapat vett részt, a kórház dolgozói a rendőrség csapatával közösen indultak és az előkelő 4. helyezést érték el. A szombatesti győzelemmel a 2025-26 évi bajnokság 7. helyén végzett a Tarka SC Szekszárd. Az értékelést Szabó Noémi szakmai és sportigazgatótól hallja.
7: Nagyon örülök, hogy végül is 2-0-ra sikerült lezárni a 7. helyért zajló párharcot Budapesten a Vasas Akadémia otthonában. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű találkozó, hiszen egész szezonban a Vasas egyébként hazai pályán rendkívül veszélyes volt, és nekünk valami a TF ellen Budapesten 35 perc után megtört, így nem jutottunk a 4 közé. Onnantól kezdve nagyon-nagyon nehéz volt mentálisan helyre billenteni a csapatot, illetve Maria Gagdeng távozása után centerposzton is meggyengültünk, úgyhogy fájdalmas, hogy az 5. helyért sem játszhattunk, de azt gondolom, hogy lényeges volt már csak azért is a 7. hely, mert gőzerővel lobbizunk, hogy kiköszöröljük a csorbát, és mégis indulhassunk nemzetközi porondon a 2026-27-es idényben, és erre minden esélyünk meg is van, hogy a FIBA-nál ezt majd engedélyezzük, úgyhogy próbálunk pozitívan előre tekinteni, egy hosszú fárasztó szezonon vagyunk túl, és azt gondolom, hogy a Magyar Kupa ezüstéren mindenképpen egy nagyon jó sebb tapaszt az egyébként nem túl acélos bajnoki szereplésre, de előre nézünk, a pozitívumokat emeljük ki, például azt, hogy a fiatalok, mint Nyári Denis, Holtz Rebeka, Szűcs Réti, vagy akár Dombai Réka milyen sokat fejlődtek egyénileg. Azt gondolom, hogy mindenkinek át kell gondolnia ezt a szezont a következő pihenő időszakban, nekünk sportvezetőknek pedig a nyáron egy újabb óriási feladat, hogy abszolút megteremtsük a klub financiális hátterét. A szurkolóknak nagyon szépen köszönjük az egész éves töretlen bíztatást, támogatást, hogy sokszor nagyon sokan volt, hogy több mint 200-an elkísértek bennünket idegenbe, úgyhogy remélem, hogy jönnek még ennél sokkal szebb napok is a Tarka SC Szekszárdra.
5: Kedden napközben többnyire felhőtlen időre számíthatunk, de délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, sőt viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 13 fok között valószínű, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Szekszárdon a hajnali 10 fok után napközben 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. További híreinket megtalálja az ancit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Ancit regionális hírei.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Ancit FM 101.
0: Jolinak nagyon köszönjük a híreket, ezek után pedig már nincs is más hátra, mint egy kicsit lazítani az utolsó munkaórában. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Ricky Martint hoztam, akivel kikapcsolódhatunk egy kis tánccal mellé. Living La Vida Loca!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyünk.

A Noxinek elt 15-20-kor a Rádió Antriton volt, ez volt a Szeretem az imént, én pedig azt szeretem, amikor egy sztori pozitív végkifejletű lesz. Lió kutyust kereste a gazdi a parásztán, és szerencsére meglett, úgyhogy épségben hazakerült a kis házi kedvenc. Ezek azt hiszem, hogy jó hírek, és természetesen emellé csatlakoznak a jó dalok is. Nem a Max pedig már énekel is nekünk egyet, ez a One Night.

0: Trick Me, ez szó 15 óra 35-kor itt az Antriton, május 4-e van, ez pedig azt jelenti, hogy rekordlétszámmal több mint 148 ezer vizsgázóval ma országszerte megkezdődtek a tavaszi érettségi vizsgák. A középpontban természetesen a magyar nyelv és irodalommal, ez minden évben az egyik legnagyobb figyelmet kapó nap igazából, hiszen nem csak a tudásról, hanem a felkészülésről, a koncentrációról és a stresszkezelésről is szól. A magyar után a többi tárgyból is sorra jönnek majd a vizsgák, így ezek a napok sok diák számára valódi erőpróbát jelentenek. A holnap még keményebb lesz a matekkal, aztán szerdán pedig a történelem sem lesz piskóta. Minden esetre még a legfelkészültebb diáknak is jól jön néha a szerencse, a legkevésbé szerencséseknek pedig ma Arany János nehezítette meg a dolgát. Ilyenkor az ember azért kíváncsi a feladatokra, és visszagondol, hogy neki vajon könnyebb vagy nehezebb volt-e annó valamikor. A diákok javarészt azt mondták egyébként, hogy a mai vizsga kifejezetten nehéz volt, egyesek szerint csak gatya. Úgyhogy ezt olvasni több portálon is. Hogy aztán a matek és a töri mennyire lesz majd kegyes a nebulókhoz, azt még nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy Robbie Williams már készülődik nálunk a háttérben. Mindjárt hozom is tőle az Angels. She won't forsake me. I'm
1: loving angels instead. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Mulexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton. Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A most következő angol énekes a Take That Pop együttessel kezdte karrierét, de 5 év után otthagyta őket. A Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, mert amikor meghirdette turnéját, egy nap alatt 1,6 millió jegyet vettek rá. Ő Robbie Williams és az Angels. Itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A Republik 95-ös lágere, a Száják Kismadár zárja a 15 órát itt az Antriton. 2 perc múlva már a 16-nál járunk, hamarosan vége a hagyományos munkaidőnek, úgyhogy ehhez kapcsolódóan hozom majd a legfontosabb útinfókat, és természetesen előtte azért informálunk a hírekből is. Aztán jön a Groove House és a Párizsi lány. Előbb viszont még Madonna kér bocsánatot a Sorry-val. Ne menjen sehova!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit, a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdos Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj, senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blik megkereste a Wizzert is, amely közölte, a Marosvásárhely-Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szélesebb északnyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra után járunk, 3 perccel meghoztam a legfontosabb útinfókat ide az Antritra. Hát lassan már mindenhonnan elvonulnak a közutasok, de vannak olyan helyek, ahol kint maradnak a gépek, és természetesen a korlátozások is, úgyhogy érdemes több helyen is figyelni. A 6-os főúton a siófoki elágazót követően Kakas felé haladva aszfaltmarást végeznek, úgyhogy félpályás a lezárás, illetve Hőgyész és Szagály között is a 65-ösön aszfaltoznak, emiatt a félpálya nem járható ott sem. Egyébként az M6-os autópályán vannak még munkálatok, például aszfaltoznak a Bátaszéki felhajtónál, illetve kicsit délebbre már az alagutaknál híd és áteresz javítás, karbantartás, híd dilatáció zajlik egészen pontosan, emiatt az országhatár felé tartó oldalt lezárták, és nyilván terelés van, úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan közlekedjen. Aztán gyorsan már közelítek is a városra, ahol azt látom, hogy az újvárosi templom előtti szakasz egészen vöröset mutat, legalábbis a főút azon részén. Aztán a volt tanítóképzőnél a kereszteződés, ami szintén be van még pirosodva egy kicsit, a központ, illetve a kórház északi sarka, ami kritikus, ezen kívül a csatári körforgalom, ahogy szokott, most is elesett, valamint egészen a volántelepi lámpáktól az elkerülőn végig az autóbuszállomás, illetve a vasútállomás közötti szakaszig szintén pirosat látok, úgyhogy elég sokan vannak, a lámpa is fogja a forgalmat, illetve megjelentek a gyalogosok is, óvatosan közlekedjen, ha arra menne. Rendőrökről is vannak bejelentések, itt a közelben igazából Kétnél van kint egy a 65-ösön még mindig, de máshonnan már elvonultak. Ennek ellenére is közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztalat, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Most egy informálatunk a hírekből, és megvagyunk az útinfókkal, és vissza a dalokhoz, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei már tükönülnek. Én Vörös Levente vagyok, kezdésként pedig Madonna, bocsánatot kértelünk. Ez a Sorry.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei, itt az Antriton Jason Derulóval roptuk az elmúlt percekben, aki nyáron hazánkba is érkezik egyébként a The Last Dance névre hallgatott turnéja miatt. Na, ilyen világsztárok énekelnek nálunk, most pedig érkezik James Morrison és Nelly Furtado csodálatos közöse, a Broken Strings, itt az Antriton.

Az Inner Circle és a Games People Play foglaltásával volt a 101-en, most viszont egy érdekességet hoztam. Ön is kapta már magát azon, hogy csak az órát akarta megnézni a telefonján, de 10 perccel később még mindig a videókat pörgette? Nem az ön hibája, az agyunk egyszerűen imádja a csillogást, a fejlesztők pedig direkt olyan színeket használnak, azt a bizonyos értesítés pirosat, amire az agyunk aztán azonnal dopamin löketet kap. Van egy pofon egyszerű trükk az egészre, amitől a telefonja azonnal unalmassá vált.

0: Még állítsa be fekete-fehér üzemmódban, vagyis grayscale-ben. Ha nincsenek ott a rikító ikonok, az Instagram filterek, a színes reklámok, a készülék hirtelen elveszíti a varázsát, olyan lesz, mint egy 90-es évekbeli újság. Egy kutatás szerint azok, akik használják a mobilukat, így feketén-fehéren, naponta akár egy órával kevesebb időt töltenek céltalan görgetéssel, mert az agyuk egyszerűen nem kapja meg azt a vizuális tartalmat, amit a színektől megszokott. Ha ki akarja próbálni, akkor iPhone-on a kisegítő lehetőségek között a színszűrőknél keresse, androidos telókon pedig általában a digitális jólét vagy az olvasómód beállításai között van elrejtve ez a szürke árnyalatos opció. Próbálja ki, akár csak egy órára, és nézze meg, hányszor rakja le saját magától a telefont, mert egyszerűen unalmassá vált. Mi viszont itt az Antriton maradunk a színes hangulatnál és a legjobb ritmusoknál. Most például jön Sabrina Carpenter, aki garantáltan nem szürke. Ez lesz a Mentság mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Idén is megrendezésre kerül a Kistaki tábor Szekszárdon, a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 2026. június 22-e és 26-a között. A táborban a résztvevők különböző szakmákkal ismerkedhetnek meg játékosan, élményekkel teli programokon keresztül. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Vörös Máriánál a 30 160 98 19-es telefonszámon, vagy a hvmaria@tmkik.hu e-mail címen. Kistaki tábor Szekszárdon. Fedezd fel, mi leszel, ha nagy leszel.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 8 83 83 51.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A még mindig csak 25 éves Sabrina Carpenterrel folytatjuk, aki eleinte tévés gyereksorozatokban kezdte a karrierjét, majd éneklésre váltott, nemrég pedig Taylor Swift-tel nyitotta meg a világ legjövedelmezőbb koncertturnéinak előadásait. Szól tőle, a Man Child, a 101-en!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrix!

0: Ez a Rádió Antrit.
1: Ájjj!

0: A Walk the Moon és a Shut Up and Dance zárja a 16 óránkat itt az Antriton. Hát igen, fogjuk be és táncoljunk egyet. Mi is ennél a jobb üzenet. 17 órához érve, 2 perc múlva érkeznek a hírek, aztán természetesen majd jöhet a buli is. A Hello Black és az I Need a Dollar. Ezzel indulunk majd mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ön tudta, hogy minden munkahelyen és műszakban elsősegélynyújtó szemét kell biztosítani, akit rendszeresen képezni is szükséges? Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online biztosítja ügyfelei számára a munkahelyi elsősegélynyújtó képzést.
4: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
6: Keresek valakit, aki kicserélni a cipzárt Lajos kabátjában.
7: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
8: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövidáruk széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehérneműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
9: Seleznik bolt, Szekszárd, Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
10: Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
8: És udvariasak!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Andrét.
11: Szombaton teszesküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Víg Színház, különlegességgel ünnepelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter, leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter. Aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online és követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Balló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Millenniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Millenniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Moszkvába Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből.
2: Rádió Antrit időjárás.
11: Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Csak úgy szalad az idő, 3 perc múlt 17 óra, itt az Antriton pedig a ma kedvencé és a tegnap slágerei szólnak. Én Vörös Levente vagyok, és igencsak egyetértek a következő előadónkkal. Álló Blackkel, I need a dollar, ezt szól most.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió Andrit, Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Molnár Ferencer, azaz Karamellel szálltunk itt az Antriton, ahol a ma kedvenc éjjel-tegnap slágerei szólnak változatosan. Sash és Tina Cousins pedig már itt is van a következő dallal. Ez a Mysterious Times.

0: Nick Jures, Hey Daisy a Sunroof-val, 17 óra 31-kor pörgött itt az Antriton, május 4-e hétfő van, én pedig, ahogy talán szoktam is, már egy jó párszor mondhatom, hogy szoktam, a kibervédelem fontosságára hívnám fel a figyelmét, mert hogy bizony, 10 percenként a kiberbűnözők átlagosan próbálkoznak egy átutalásos csalással, de az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sok helyről érhet minket támadás, legyen az telefon, SMS, e-mail vagy valamilyen számítógépes alkalmazás, úgyhogy óvatosan kell ezeket kezelni, és ehhezekhez hoztam pár tippet. Az előbb nagyjából pár perccel ezelőtt engem is megpróbáltak telefonon átverni, hát nyilván egyből leraktam az egészet, úgyhogy nem szabad az ilyenekbe belemenni, de kaptam már SMS például a Fülöp-szigetekről, hogy megérkezett a csomagom, csak kéne adatokat egyeztetni. Na hát az ilyen SMS-ek például egészen biztos, hogy adathalászatra utalnak, és nem jól jön ki belőle az ember. Innen is azért a Tolna megyéből szokott olyan hír kikerülni, hogy több millió forinttal húztak le ártatlan embereket, akik igazából semmi rosszat nem csináltak, naivitásuknál fogva átverték őket. Hát nem szabad bedőlni, mindig fenntartásokkal kell kezelni akár egy online piac téren lévő hirdetést is, de természetesen akkor is, hogyha valami olyan akcióval bombáznak meg minket, ami, hogy is mondjam, túl szép, hogy igaz legyen. A kiberpajzs.hu oldalt tudom ajánlani, itt csalástípusokra le van gyűjtve, ki van gyűjtve, hogy ugyan hogy tudnak minket átverni a csalók. Nyilván nagyon sok féleképpen, sőt egyre több féleképpen próbálkoznak, és nagyon kreatívak tudnak lenni, de itt nagyjából mindenki van gyűjtve, amivel akár védekezni lehet, illetve banki tájékoztató oldalak, a hivatalos oldalak, és természetesen az e-mail címek, telefonszámok is itt vannak, úgyhogy innen tud tájékozódni. Velünk pedig a folytatásban tud tovább szórakozni, mert érkeznek a ma kedvencei meg a tegnap slágerei, a bikini pedig már húzza is neki, ez lesz a Széles, tágas a tér, mindjárt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Tavasz, szülőhegy.

0: friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu. félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
1: Ennyi volt a reklám.
2: A Bikini együttesen megyünk tovább, akik a rendszerváltás előtt kritikus dalaikkal lettek felkapottak, majd a 90-es évek elején úgy döntöttek, hogy már nem éri megzenélni, de 5 évvel később aztán újra összeálltak és megint szólnak az óriási slágerek, olyanok, mint most, az éles tágas a tér, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: I'm Blue, Dabba Dabba, az Eiffel 65-dal az zárja az utolsó közös óránkat is, ezzel pedig pontot teszünk a mai 5 óránk végére. Én megköszönöm mai kitüntető figyelmét, és egyben felhívom, hogy holnap reggel Dávid érkezik, akivel már 6 órától együtt ébredezhet. 7-kor jön Vali, napjátoshoznak egyet, aztán 8-tól már az ön véleményére kíváncsiak a 74-444-444-es számon. Szerintem egy pozitív napot zártunk, meg lett Leo kutyus is, és természetesen pár információval is igyekeztem önt ellátni. Remélem élvezte az elmúlt 5 órát. Én igen, holnap 13 órakor egy újabb menetre hívom. Addig is tovább jó szórakozást, és szép estét kívánok! Az elmúlt órákban Vörös Leventét hallotta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Az ingatlanár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog, a vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győrmoson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pest Erzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánc tanár, cirkuszművész tanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén két alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten, és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió 1

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungarometer ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pest Erzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a Váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Bély Attila április 13-án egy váci garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó 3 szögablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítania azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést, még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, még az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este. Rádió Antrit. So, sisters, let me hear you.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tavasz, szőlőhegyek, friss levegő, egy pohár fröccs és egy verseny, ami mindenkinek szól. Május 16-án 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Választ ki a saját távod, 1 kilométeres gyermekfuta, 5, 10, 14, 17 vagy akár 23 kilométer. Fuss a vidék legszebb útjain, Szekszárd utcáin, a Borvidék szurdokaiban, felejthetetlen hangulatban. Ez több, mint futás. Ez egy hamisítatlan élmény és borvidéki hangulat. Főtámogató a Garmin Hungary. Kiemelt támogatók Basher Group, Green Plus, Murexin, Messer Hungária. Nevezd most! Információ www.borvidék.hu félmaraton.hu. 15. Garmin Borvidék félmaraton, Giro di Rosé. Minden lépés élmény. Az esemény média partnere a Rádió Antrit.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 0-24-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: 20 főnél több munkavállalót foglalkoztat? Akkor az ön cégének is kötelező munkavédelmi képviselőt választania és képeznie. Az Ergonom Kft. Napjaink elvárásainak megfelelően online munkavédelmi képviselő alapképzést és továbbképzést biztosít ügyfelei számára.
5: Jelentkezési határidő 2026. május 5-e.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Vigyázz! Dől a fa!
7: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
6: És mi lett a vége?
7: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
6: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
0: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt, az új kormány 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdús Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasítottam a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdús Lászlót, egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazzművész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak harmadik próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj. Senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélt egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség.
1: Rádió Antrit időjárás.
8: Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Szombaton tesz esküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Víg Színház, különlegességgel ünnepelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakulőülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter. Aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online is követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Balló Péter a bohém életet, Hegedűs D. Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Milleniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Milleniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az ingatlan ár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlagár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog, a vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győrmoson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pesterzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánc tanár, cirkuszművész tanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, miközben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, még az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pest Erzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a Váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Béj Attila április 13-án egy Váci garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó 3 szögablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indítókulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítani azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Rádió Andrit FM 101.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

felsőnőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű, cinema veríték meg.